0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A legjobb exjú slágerek nálunk szólnak.
2: 107,1.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
2: Noches bez glasa, ti na moj vratima. Na licu ti kiša,

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hallgassa a múlt zenéit,
4: tájékozódjon a jelenben.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Mi játsszuk a legjobb retrózenéket. SMR.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
7: Mi szeretjük a retro zenéket,
8: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ahol csak régi sláger megy. FM
9: 107,1.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annus Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Gőzerővel halad a belgrádi ESZK Expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter vasárnap a zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusáig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics-Stamenkovski. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket, gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíj jogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyermekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékben. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyermekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Fokozatosan újraindul a magyarországi közmédia hírszolgáltatása a július 7-i átmeneti leállás után, közölte az MTVA. Szombattól az M1 képernyőjén, a rádiókban és a digitális felületeken is megkezdődött az adások összehangolt helyreállítása. A folyamat hátterében az áll, hogy Horváth András vezérigazgató új hírszolgáltatási alapelveket adott ki. Az új struktúra biztosítja a lakosság hiteles és pártatlan tájékoztatását. A rádiók közül a Kossuth és a Bartók továbbra is közös műsorfolyamat sugároz, de július 11-től már friss hírblokkokkal jelentkeznek. Kiváló évük van idén a szalakótáknak, a Palisludas Közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesületének tagjai. Július közepéig több mint 200 fiókát gyűrűztek meg. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a madarak közül egyre több természetes költőhelyen kezd el fészkelni. A Ripária Természetbarátok Egyesülete és a Palisludas Közvállalat több mint 20 éve foglalkozik a szalakóták védelmével. Vajdaságban akár 15 párról tudtak, jelenleg mintegy 600 szalakóta pára becsülik az állományt. Szabadkán és környékén kellemesen hűvös 16-17 fokos reggel indította a napot, de a hőmérséklet gyorsan emelkedik. A meteorológusok szerint napközben zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul.
8: Aktuális.
9: Aktuális. Érdekes.
8: Érdekes.
9: Hallgasson bennünket
8: a Régió Rádió hullámain is.
9: A Régió Rádió hullámain is. Reklám következik.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annos Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig Nagy Viktor felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek és természetesen sok jó zene. Ma július 13-a van, a Jenők, a Henrikek, az Ernestek, az Ernők, a Harrik és a Hendrikek ünneplik névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. És most egy kis érdekesség a történelemből. 103 évvel ezelőtt ezen a napon készült el a Hollywood fölé magasodó ikonikus felirat, amely eredetileg még Hollywoodland néven hirdette a környék ingatlan fejlesztését. Azóta a világ egyik legismertebb jelképévé vált, valamint ez mellett még ma ünnepli 82. születésnapját ifjabb Rubik Ernő, Kossuth Díjas építész, formatervező és a világhírű bűvös Rubik kocka feltalálója, amely máig a világ egyik legnépszerűbb logikai játéka. Ahogyan már megszokhatták, a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával várjuk Önöket. A Mozaikban egészen 14 óráig érdemes velünk tartani. Mai adásunkban szó lesz a magyar-kanizsai kemping nyári programjairól és kikapcsolódási lehetőségeiről. Közelebbről is megismerjük az idei Tanya Színház vándorútját, valamint a Rókafest színes program kínálatába is betekintünk. Természetesen a sportkedvelők sem maradnak izgalmak nélkül. Hétfőn, azaz ma 11 és 12 óra között ismét jelentkezik a küzdőtér Tóth Tiborral, benne a Tornyos Labdarúgó Klub bajnoki sikereivel, valamint a hétvége legfontosabb sporthíreivel. Mindezek mellett friss hírekkel, hasznos információkkal és sok jó zenével várjuk Önöket. Maradjanak velünk, kezdünk!

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A folytatásban rögtön egy fontos közérdekű információval jelentkezem, egyetlen véradás ugyanis akár három ember életét is megmentheti, ha tehetik, ma segítsenek ezzel az egyszerű, mégis életmentő gesztussal. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet ma több helyszínen is véradási akciót szervez, Magyar Csernyén 9 és 10 óra 30 perc között a Tűzoltó otthonban, Nagy Kikindán 8 óra 30 és 13 óra között a Vöröskereszt épületében, valamint Pancsován 10 és 13 óra között a Városközpontban felállított transzfúziós járműnél várják az önkéntes véradókat. Egy kis idő, egy jó döntés, és valakinek akár egy új esély.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
4: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeben megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 13-án hétfőn a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 83 para, 1 svájci frank 127 dinár 8 para, 1 angol font 137 dinár 70 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 88 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket
1: az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: Kellemes ébredést!
3: A pontos idő 8 óra 38 perc, és már is következik sajtószemlénk. A magyar szó mai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatunk a lap hasábjain. Az első oldalakon arról olvashatnak, hogy dőltek a rendek a felsőhegyi határban. Az Enta községhez tartozó településen 65. alkalommal tartották meg az arató ünnepet. Az irodalmi koncerttől a bűvés showig minden korosztály talált programot az 5. nyárhangoló fesztiválon Palicson. Újdonság, inkluzív kísérő Milica Gyurgyevics Stamenkovszki kiemelte, hogy új jogokat és havi támogatást kapnak a gondozó szülők. Erdőtüzek gyötrik továbbá Európát, egyre későbbre halasztják a gyermekvállalást Szerbiában. Tatjana Macura tárca nélküli miniszter a népesedési világnap kapcsán kiemelte, hogy Szerbia demográfiai helyzete továbbra is folyamatos, felelősségteljes és összehangolt fellépést igényel. Trump teljesen elpusztítaná Iránt, nem csillapszik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. A magyarok többsége euróval fizetne, Magyarország háromnegyede egyetért azzal, hogy az ország csatlakozzon az euróövezethez. A magyar szó mai számában a napsugár egy oldalon gyermekfoglalkozásokkal és fogalmazásokkal, versekkel és meseszép rajzokkal várja az olvasókat. Továbbá sporthírekkel is várja olvasóit a lap, az adai felnőtt és utánpótlás férfi kézilabda csapatok eredményes szezont zártak, a korosztályos együttesek pedig egészen az országos döntőig jutottak. Világos Adrianna tovább javítja formáját a Gyémánt Liga sorozatban, a fiatal gerelyhajító 63 méter 18 cm-es dobással ezüstérmet szerzett. Emellett úszásról, teniszről, a Tour de France legfrissebb eseményeiről és labdarúgásról is olvashatnak. A részletekért érdemes fellapozni és megvásárolni a magyar szó mai számát.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. július 13-ai hétfői gyászjelentést ismertetjük. 72 esztendős korában elhunyt Gordana Jubanovics Szabadka Jólajos utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annus Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig is időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter vasárnap a zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nem Nemzeti Stadion külső munkálatait jövő márciusáig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics-Stamenkovski. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíj jogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyermekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékben. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyermekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Fokozatosan újraindul a magyarországi közmédia hírszolgáltatása a július 7-i átmeneti leállás után, közölte az MTVA. Szombattól az M1 képernyőjén, a rádiókban és a digitális felületeken is megkezdődött az adások összehangolt helyreállítása. A folyamat hátterében az áll, hogy Horváth András vezérigazgató új hírszolgáltatási alapelveket adott ki. Az új struktúra biztosítja a lakosság hiteles és pártatlan tájékoztatását. A rádiók közül a Kossuth és a Bartók továbbra is közös műsorfolyamat sugároz, de július 11-től már friss hírblokkokkal jelentkeznek. Kiváló évük van idén a szalakótáknak, a Palicsludas Közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesületének tagjai július közepéig több mint 200 fiókát gyűrűztek meg. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a madarak közül egyre több természetes költőhelyen kezd el fészkelni. A Ripária Természetbarátok Egyesülete és a Palicsludas Közvállalat több mint 20 éve foglalkozik a szalakóták védelmével. Vajdaságban akár 15 párról tudtak, jelenleg mintegy 600 szalakóta párra becsülik az állományt. Szabadkán és környékén kellemesen hűvös 16-17 fokos reggel indította a napot, de a hőmérséklet gyorsan emelkedik. A meteorológusok szerint napközben zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
7: Itt az SMR-ben.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
11: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Mozaik második órájába léptünk, és most rögtön egy közlekedési információval érkezem. Több hallgatói jelzés is érkezett, hogy jelenleg nem működik a vasúti sorompó a Bajai úti vasúti átjárónál. A sorompó leeresztett állapotban van, miközben vonat nem közlekedik, emiatt torlódás alakult ki, és alakulhat ki a továbbiakban is. Kérjük, aki teheti, válasszon más útvonalat, aki pedig arra közlekedik, fokozott óvatossággal vezessen, emellett pedig rendőri jelenlétre kell számítani a rotografika közelében, valamint az egykori partizángyár környékén és az egykori Lifka közelében is. Vezessenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat és figyeljenek egymásra.

0: Szinte teltházzal üzemel a Magyar Kanizsai Tiszavirág Camping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésre helyszínéül. Bodnár Ivett, Magyar Kanizsa önkormányzat idegenforgalommal megbízott munkatársával Korom Sarolta beszélgetett.
1: Jó pár hónapja tart a kemping szezon, a jelenlegi időszakban mennyire telített a kemping, honnan érkeznek kempingezők, mennyire népszerű manapság a magyar kanizsai kemping.
2: Valóban, május 1-e óta nyitva van a magyar kanizsai kemping kapuja a természetbarátok előtt. Ami azt illeti, bátran mondhatom, hogy népszerű a magyar kanizsai kemping itt a nyári időszakban is. Teltháznak mondhatjuk, hiszen a lakókocsi helyeink mindegyik el van foglalva. Természetesen azért van még lehetőség sátorral, vagy akár akik mondjuk továbbállnak, akkor lakókocsival is alkalmasin helyet foglalni. Bátran mondhatom, hogy minden nap van érdeklődés a kemping telítettsége, illetve a kemping helyeket illetően, akár a turisztikai irodában, vagy akár a kemping recepcióját illetően is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idén nyáron is egy közkedvelt táborozó hely lett a magyar kanizsai kemping.
1: Van-e arról adat, hogy honnan érkeznek kempingezők? Inkább helyiek, vajdaságiak, szerbiek, vagy esetleg külföldről is vannak, akik itt a magyar kanizsai kempingben töltik el a szabad idejüket?
2: Egyre jobban elterjedt a híre egyébként a kempingnek itt Magyar Kanizsán, illetve ugye az átutazók tekintetében is, és azt kell mondanom, hogy gyakran jönnek olyan átutazó külföldi vendégeink, akik akár egy éjszakára megszállnak és megpihennek, és azt követően folytatják az útjukat, de vannak olyan, akár Németországból, Lengyelországból, sőt azt hiszem, hogy Hollandiából is érkezett már vendégünk. Vannak olyanok, akik egy nap időtöltés után mégis úgy döntenek, hogy maradnak egy pár napot a kempingben, hiszen a körülmények, illetve a szolgáltatások azok maximálisan megfelelnek nekik.
1: Ami pedig az árakat illeti, azok az idejében hogy alakulnak, illetve mi van benne ebben az árban?
2: Egy kicsit emeltünk az árakon, de sátorhelytől, illetve lakókocsitól függően, tehát 400 dinártól egészen 540 dinárig megy napjára egy sátor vagy lakókocsi, illetve ugye az átutazók esetében 1200 dinár az egy napi ott tartózkodás, ez tartalmazza természetesen a vizes góc használatát, illetve áramot, wifit és ugye éjszakai felügyeletet is a kemping teljes területén.

0: Immár 65. alkalommal szervezték meg az arató ünnepet Felsőhegyen. A jubileumi rendezvényen a hagyományőrző kézjaratás, a kocsis felvonulás és a főzőverseny mellett bemutatták Táborosi László Arattam, arattam, kévét is kötöttem című könyvét is. A vajdasági viszonylatban is kiemelkedő tradícióval bíró eseményre a környező települések mellett Magyarországról is szép számban érkeztek vendégek. Horváth Kátai Orhidea riportja.
1: Nagy volt a nyüzsgés a Felsőhegyi Parkban, ahol a hagyományos kézi aratás és az arató reggeli mellett főzőverseny és kulturális műsor is várt az egybegyűlteket. A rendezvényre több mint 6 évtizede sokan visszatérő vendégként érkeznek, köztük a magyarországi testvértelepülés hagyományőrzői is. Aracki Tibor, Magyarország, Csorvás.
2: 10. alkalommal járunk már itt Felsőhegyen, ugye a hagyományőrző aratónapon és főzőversenyen. A hangulat minden évben fantasztikus, nagyon jól szervezett rendezvényen vehetünk részt itt minden évben. Kitűnően meg van szervezve az aratás, valamint a főzőverseny. A hangulat pedig szerintem önmagáért beszél, ami rövid időn belül be is bizonyosodik, hogy miért szeretünk mi annyira ide járni.
1: Az idei rendezvény különleges színfoltja volt Táborosi László legújabb költeményének bemutatója. Az Arattam, arattam, kévét is kötöttem című könyv a zentai parasztifjúsági találkozóktól kezdve dolgozza fel a helyi arató ünnepek 65 éves történetét és hagyományait. Táborosi László, író.
3: Hát ez a könyv rólunk szól, tehát a 65 éves zentai parasztifjúsági találkozótól a Kárpát-medencei nevet viseli arató ünnepségig. Ez azért volt a szükség, hogy megírjuk, hogy megőrizzük az egyedül a hagyományunkat, ami Vajdaságban a legelső helyen áll, mivel hogy több helyen volt már aratóverseny, aratünnep, de az én tőle leghosszabb és legnagyobb tradicionál bírók.
1: A szervezők és a község előjárói hangsúlyozták. A Felsőhegyi Arató ünnep nem csak a legrégibb múlttal rendelkező ilyen jellegű rendezvény a régióban, hanem kulcsfontosságú szerepet játszik a népi szokások megőrzésében és az utókornak való átadásában is. Vörös Attila, Zenta polgármesteri tanácsadója.
4: A másik, ami fontos jelentőségű az arató hagyományok megőrzésére, a szokások, az arató reggeli, a kocsis fölvonulás, a kézi aratás, ez egyre kevesebben tudják csinálni, és ezeket bemutatni a fiataloknak, turisták számára egy fontos jelentőség. A Vajdaságban több aratóverseny is van, de 20., 30. kevesebb hagyománya van, mint a Felsőhegyinek, ezért a számunkra fontos, hogy létszámba nézők szempontjából tudjuk hozni azt, amit eddig is.
1: A hagyományőrzés és a közösségépítés mellett az ünnepség a termőföld iránti szeretetre és a gazdák munkájának megbecsülésére is felhívja a figyelmet. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes kiemelte, a gazdálkodók nehéz évet zárnak, a gyenge termés átlagok és a kedvezőtlen árak miatt a tartomány továbbra is igyekszik különféle támogatásokkal segíteni a munkájukat.
5: Minden egyes aratóünnepség, tehát mint ünnep, hálaadást is jelent a mezőgazdasági év, illetve a buzatermés iránt, és mindenképp mélyebb üzenete van a termőföld iránti tisztelet, az emberi munka iránti megbecsülést is kifejezzük egy-egy ilyen rendezvényen, és egyáltalán összehozza az embereket, hogy eltöltsenek jókedvvel, vidámságban egy szép napot.
1: A Felsőhegyi Arató ünnep idén is sikeresen hozta össze a közösséget, méltó módon adózva a vidéki ember munkájának és a hagyományok ápolásának.

0: de mama, nézd be, mama.
1: Ajánló következik.
2: Minden kedden 20 és 21 óra között
3: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
3: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Groove House Hol vagy nagyszerem című dalát hallották, a szerelmes hangulat után maradunk a forró hangulatnál, hiszen az időjárás is rátesz ma is egy lapáttal, nézzük milyen idő vár ma ránk. Szabadkán és környékén igazi nyári időre számíthatunk, a reggeli órák frissességét gyorsan felváltja a meleg, délutánra 29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet, többnyire napos, csapadékmentes idő várható, ugyanakkor a levegő kissé fülletté válhat. Az UV-sugárzás 7-8-as erősségű, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tartós napozást, valamint gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és a fényvédelemről. Az orvos meteorológiai előrejelzés szerint a meleg és a füllett idő elsősorban a frontérzékenyeket, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, valamint az időseket terhelheti meg. Fáradékonyság, fejfájás és koncentráció csökkenés is előfordulhat, ezért lehetőség szerint keressék az árnyékot és figyeljenek a rendszer és folyadékbevitelre.

0: to zükről zükörrel.
1: Pesgőre perrel, vagy kóbáz egy sörrel. A végén úgyis mindig ugyanúgy csinálja az ember.
0: Mint az ökör az ökörrel.
1: Pesgőre perrel, vagy kóbáz egy sörrel. A végén úgyis mindig ugyanúgy csinálja az ember.
0: Mint az ökör az ökörrel.
2: Időjárás.
3: Közlekedés. A mindennapok hírei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Rövidesen hírek következnek Orosz Ildikó szerkesztésében, de az óra végén még egy fontos közérdekű információval búcsúzom. Karbantartási munkálatok miatt ma több településen is szünetel az áramszolgáltatás Bács-Feketehegyen a Petőfi Sándor utca egy részén, valamint a Tito Marshall utcában a Pipacs Motel irányába 9 óra 55 és 11 óra 30 között. Ezt követően a Hős, a Dózsa György, a Száva Kovácsevics, a Július 13-a, a Jován Zmáj, a Koszovó, a Proletár, a Jadrán, a Vajdaság és a Duna utcában, valamint a Becsei út egy részén 11 óra 45 és 12 óra 45 perc között, majd a Bolmán utca egy részén és a Tito Marshall utca egy részén 13 és 14 óra között. Pacséron a Bajmoki út és a Lenin utca érintett szakaszain 13 és 14 óra között, Szabadkán pedig a Bihágy utcában és a Nyegos utcában, valamint a környező területeken és utcákban 8 óra és 11 óra között. De Kelebián is szünetel az áramszolgáltatás az Edward Kárdei úton, a Kizur István utcában és a Kis Ferenc utca környékén 8 óra 15 és 11 óra 15 perc között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Súlyos baleset történt vasárnap Montenegróban a Kotor-Niksit út Lipci település melletti szakaszán. Egy szerb állampolgár életét vesztette, 16-an pedig megsérültek, amikor egy kis busz letért az útról. A jármű valamennyi utasa szerb állampolgár volt. A baleset áldozata egy fiatal személy, akit az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak megmenteni. A sérültek közül egy körülbelül 10 éves gyerek életveszélyes állapotba került. Az orvosok újraélesztették, majd a podgoricai klinikai központba szállították, ahol súlyos belső sérülései miatt folytatják a kezelését. A többi sérült állapota stabil, 9-en súlyos, 5-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. A hatóságok vizsgálják, mi okozta a balesetet. Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól 50 kilométerre található erdőt, ahol tűz ütött ki, és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben. A tűz miatt mindkét irányban lezárták az autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő szuperexpressz vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A szerelvények legalább 6 órás késéssel közlekednek a franciaországi nyári vakáció első hétvégén. Mától csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, jelentette be a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A csökkentés 5%-os. Hatalmas tömeg fogadta vasárnap este a magyarországi Valmar koncertjét Palicson. A nyárhangoló fesztivál nagy színpadán fellépő népszerű duó új dalait és legnagyobb slágereit is előadta. A közönséget a leginkább természetesen az Úristen című dal hozta lázba, amit együtt énekelt a fiúkkal. A fesztivál zárónapján a gyereksarok, a kirakodóvásár és a borutca is megtelt. Telt ház előtt mutatkozott be a Káprázat színháza a Kisfé Balázs bűvész főszereplés. A közönség pedig az esti közös diszkózással búcsúztatta az idei nyárhangulót. A rendezvényekre sokan voltak kíváncsiak, parkoló helyet szinte nem lehetett találni a közelben.
4: Sport.
5: Az olasz Jannik Sinner 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban győzte le a német Alexander Zverevet a wimbledoni tenisztorna férfi döntőjében vasárnap. Ezzel az olasz teniszező megvédte címét. A 24 éves Sinner pályafutása 30. torna győzelme és 5. Grand Slam trófeája mellé 3,6 millió fontot kapott.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérünk. A napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást a nap folyamán. A hőmérséklet elérje a 29, talán a 30 fokot is.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
6: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: A Neoton Família Hátizsákdal című 1983-as slágere után ismét egy közérdekű információval jelentkezem. A Szabadkai Egészségház értesíti a lakosságot, hogy július 13-a és 17-e között több rendelő módosított munkarendszerint fogadja majd a pácienseket. A Hajdújárási, Királyhalmi, Újzsedniki, Nagyfényi, Tavankúti, valamint a Pestcsarrarei rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője és a 8-as számú rendelő eltérő nyitvatartással dolgozik majd a héten. A ludasi rendelő csak kedden és csütörtökön 9 és 10 óra között fogadja betegeket, míg hétfőn, szerdán és pénteken zárva tart. Fontos tudnivaló, hogy az egyetemista rendelő augusztus 21-ig zárva tart majd. A részletes rendelési időről a Pannon RTV honlapján, valamint a Szabadkai Egészségház hivatalos oldalán a domzdravia.org.rs/objekti címen tájékozódhatnak.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Mozaik.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig nézzük, mi vár ránk, ha útnak indulunk. A Border Watcher alkalmazás legfrissebb adatai szerint Szerbiából Magyarország irányába a legtöbb határátkelőn 7-től 10 perces, szinte zavartalan az áthaladás. Kivételt jelent a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő, ahol 20-tól 40 perces várakozásra kell számítani. Magyarország felől Szerbiába azonban már hosszabb a sor, a Röszke 2-es, Horgos 2-es határátkelőn 60-70 perces várakozás is kialakulhat. Indulás előtt ezért érdemes tájékozódni az aktuális határhelyzetről, hiszen a várakozási idők a nap folyamán gyorsan változhatnak. Jó utat és türelmes közlekedést kívánunk!

0: ajánló következik.
1: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János
7: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon lehet. 062 29 12 64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ASMR
1: 107,1.
2: Mielőtt folytatnánk műsorunkat, egy érdekes programajánló: ha még keresik a nyár egyik legizgalmasabb táborát a 7 és 11 év közötti gyerekek számára, akkor érdemes odafigyelniük erre a lehetőségre is. Csapatversenyek, vizes lufis kihívások, meglepetések, bibliai történetek és rengeteg közös élmény várja a résztvevőket. A tábor különlegessége, hogy norvégiai fiatalok is érkeznek vendégként, így játékos formában az angol tudást is kipróbálhatják majd a gyerekek. A részvétel díj 1500 dinár, amely az ebédet és az uzsonnát is tartalmazza. Jelentkezni a Viberen a 064-286-2324-es telefonszámon, valamint a Facebookon a Connect gyerektábor eseményre keresve lehet.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 3:11 múlt néhány perccel, most pedig egy fontos közlekedési információval érkezem. Hallgatói jelzések szerint aktívak a rendőrök Topolyán az Almex üzemanyag töltő állomás közelében, Zentán a dohánygyár környékén, valamint Szabadkán a Bajai úti vasúti átjárónál és a Sugárút végén a körforgalom közelében. Közlekedjenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, használják a biztonságjövet és figyeljenek egymásra. Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig a küzdőtér jelentkezik Tóth Tiborral. A műsorban a Tornyos Labdarúgó Klub történelmi bajnoki címéről és a magasabb osztályba jutásáról beszélget Kisbicskei Árpáddal, a klub vezetőségének tagjával, emellett pedig természetesen a hétvége legfontosabb sporteseményeit is összefoglalja. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2006-ban született fiatalok kapják meg először. A szerb államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sorkatonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul. Ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Ez alapján az érintettek hamarosan megkaphatják az első értesítéseket az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról, ahol személyzeti és hallás vizsgálaton, kardiológiai ellenőrzésen és terheléses teszteken vesznek majd részt. A fizikai alkalmasság mellett kiemelt figyelmet fordítanak a pszichológiai állapotra, valamint a modern hadviseléshez szükséges képességekre. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosította a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Fülbevaló és ékszer viselése tilos, a tetoválások pedig csak akkor megengedettek, ha nem látszódnak ki az egyenruhából. Az alaptörvény módosításáról dönt ma Magyarországon az országgyűlés. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozását. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezeren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdőtűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. Zombor környéke a legnépszerűbb a falusi otthont kereső fiatalok körében, ez derül ki a szerbiai falusi házvásárlási program adataiból. Milan Krkobabić illetékes miniszter elmondta, eddig 272 család juthatott falusi házhoz Zombor környékén az állami támogatásnak köszönhetően. A térségben a házvásárlási programra eddig több mint 320 millió dinárt költöttek. A tárcavezető a Zombor melletti Rastina település felújított művelődési házának átadóján kiemelte, a stabil infrastruktúra, az iskola, az óvoda és az orvosi rendelő mind hozzájárulnak a fiatalok megtartásához vidéken. A legkisebb zombori faluban a helyi kulturális otthon egyébként modern technikai eszközökkel, új bútorokkal és teljes építészeti felújítással nyerte vissza funkcióját. Hatalmas tömeg fogadta vasárnap este a magyarországi Walmart koncertjét Palicson. A nyárhangoló fesztivál nagy színpadán fellépő népszerű dúó új dalait és legnagyobb slágereit is előadta. A közönséget a leginkább természetesen az Úristen című dal hozta lázba, amit együtt énekelt a fiúkkal. A fesztivál zárónapján a Gyereksarok, a Kirakódóvásár és a Bor utca is megtelt. Teltház előtt mutatkozott be a Káprázat színháza Kisvé Balázs bűvész főszereplésével, a közönség pedig az esti közös diszkózással búcsúztatta az idei nyárhangolót. A rendezvényekre sokan voltak kíváncsiak, parkoló helyet szinte nem lehetett találni a közelben.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 27 fokot mérünk, a napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet elérheti a 29-30 fokot.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a Küzdőtérben, a Szabadkai Magyar Rádió sportműsorában. A keverőpult mögött Nagy Viktor, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Műsorunk első részében a Tornyos Labdarúgó Klubba látogatunk, majd beszámolunk a vajdasági nyílt evezős bajnokságról, végül pedig sporthíreink következnek. A Tornyos Labdarúgó Egyesület felnőtt csapata nagy fölénnyel nyerte meg a Tiszamenti Ligát, és augusztustól újra a Szabadkai Körzeti Ligában szerepelhet. A szezonról és a további célokról Kisbicskei Árpáddal, a klub vezetőségének tagjával beszélgettem. Itt vagyunk Tornyoson, ahol Kisbicskei Árpáddal, a Tornyos Labdarúgó Klub vezetőségi tagjával beszélgetünk, az apropó pedig a bajnoki cím, amit a csapat szerzett ugye a Tiszamenti Ligában. Hát Árpád, gratulálunk a bajnoki címhez így először is. Több év után visszatértek a Szabadkai Körzeti Ligába. Tavaly nyáron, amikor a csapat megalakult, ugye az új csapat megalakult, akkor a cél egyértelműen a bajnoki cím megszerzése volt?
2: Hát köszönöm szépen a gratulációt. Igen, tavaly nyáron, mikor leültünk átbeszélni, hogy mit szeretnénk ebben az idényben, akkor egyértelműen a bajnoki cím volt a célunk, amit végül sikerült is elérnünk. Az volt az elképzelésünk, hogy már akkor úgy alakítsuk a csapatot, hogy az képes legyen megnyerni a Tiszamenti Ligát, aztán még a téli átigazolási időszakban muszáj volt egy picit korrigálnunk a csapaton, muszáj volt erősíteni egy picit a támadósort, de végül is ez mind sikerült.
1: Igen, ugye ősszel a harmadik volt a csapat az őszidény végén, majd tavasszal ugye az első helyre törtetek, tavasszal nem vesztetetek egyáltalán egy pontot sem, tehát minden meccset megnyertetek.
2: Hát igen, tehát az ősz folyamán láttuk, hogy mik a hiányosságok. Védelembe kellett, hogy igazoljunk egy középső védőt, illetve kerestünk egy fiatal megbízható kapust, ami szintén nagyon fontos volt a csapat számára, illetve egy középpályást és egy csatárt is kerestünk, amit láttunk az ősz folyamán, hogy hiányzik. És ez alapján ugye időben megkezdtük a főkészülést a tavaszi szezonra, és onnantól kezdve valóban minden mérkőzést megnyertünk. Elmondhatom azt, hogy minden mérkőzésen minimum 4 gólt rúgtunk. Tehát talán egy mérkőzés volt szoros itthon a kanizsai Potiszi ellen, de ott is végig mi vezettünk, tehát 2 gól különbség volt folyamatosan, úgyhogy nem volt veszélybe a győzelem, de mondjuk az egy igazi jó mérkőzés volt, lehet, hogy egy felsőbb, illetve a körzeti ligának a szintjét is megütötte. Ők is nagyon jól játszottak, mi is, de így elemezve a szezon végén a mérkőzéseket, illetve a bajnokságot úgy érezzük, hogy megérdemeltem mellettünk elsők.
1: Melyik volt a legnehezebb mérkőzés a Potiszi elleni?
2: Hát 2 mérkőzésre számítottunk, hogy nehezebb lesz, az egyik a Potiszi elleni, illetve a Szanádi Jadrán elleni mérkőzés. Azt számoltuk, hogy azt mindenféleképp idegenben meg kell, hogy nyerjük ahhoz, hogy biztos elsők tudjunk lenni. Akkor már nem mástól függ a bajnoki címsors, hanem mi tőlünk, de és ott simán nyertünk, tehát az első fél óra alatt 3-0 vezettünk, utána a végén 4-1 volt az eredmény, de volt 2 kapufánk, rengeteg helyzetünk, még a hazaiak szerint is az ő kapusuk volt a legjobb játékos a pályán, tehát ez azt bizonyítsa, hogy nem nagyon kellett tartani tőlük.
1: Ki volt a csapat edzője?
2: Gubik Tibor dolgozik most már, hát 20 éve itt Tornyosan az első csapattal, egy kisebb megszakítással, amikor megsérült, egy nagyon ütőképes csapatot tudott összeszedni, illetve kiállítani. Mi mindig ott vagyunk mögötte,

0: támogassuk az ő munkáját, ő valamikor Tornyoson kapusként védett körzeti ligába is, vajdasági ligába is védett csapatkapitányunk is volt, és mindig meg voltunk elégedve az ő munkájával.
1: Liga erősségét hogy értékeled? Hány csapat emelkedett ki? Ti emelkedtetek ki legjobban, de utánatok hány csapat emelkedett még ki ebből a tiszamenti ligába? Hogy láttad így utólag?
0: Én azt gondolom, hogy a tiszamenti liga az egy az egyik legerősebb községi liga itt a környezetünkben, hogy így mondjam. Tehát ahol van egy magyar kanizsai Potiszi, ahol van egy moholi bácska, egy padéi Tisza, a bánáti csapatok közül a Szerbkeresztúri Jedinstvo, illetve elég nehéz mérkőzéseket játszunk a Szanádi Jadranna is, tehát, illetve az Oszhogyhivói Szlogáva is. Tehát az látszik, hogy van a 13-4 csapatból 8 olyan, ahol 8-9 csapat, ahol azért mindig idegenben meg kell küzdeni a győzelemmé. És én azt gondolom, hogy ez egy minőséges liga, egy jó szervezett liga, és megfelelő bírói háttérre, tehát a bíráskodásra is mindig meg voltunk elégedve, és úgy érezzük, hogy nem volt könnyű itt elsőnek lenni, attól függetlenül, hogy a tavasz már úgy múlt el, ahogy mi terveztük, mi ezt a csapatot már a Szabadkai Ligára is készítettük.
1: Hogy fogadta a futball közvélemény, hogy a Tornyos a bajnok, és ugye, hogy felkerültetek magasabb ligába, hogy fogadta a falu?
0: A falu az örömmel fogadta végül is a tavasz folyamán, illetve már az ősz folyamán is nagyon sok néző kilátogatott, és sokszor vidékről is eljöttek, úgyhogy szép számú nézőközönség előtt tudtunk játszani. Mindig nagy érdeklődéssel fogadják azt, ami a Tornyosi Foci Klub körül történik. Igyekszünk mindig megteremteni a feltételeket, akár a pálya, akár az öltöző, akár tehát a biztos munkához, hogy a csapataink, amik vannak, azok megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni.
1: Készültök-e már a körzeti ligára?
0: Igen, készülünk. Az elmúlt vasárnap megkezdtük a fölkészülést. Hát 3-4 játékossal meg fogjuk erősíteni a csapatunkat, és mindenféleképp az a célunk, hogy bent maradjunk. Tehát nem szeretnénk azt, hogy előző években volt hasonló, hogy följutottunk, a következő évben kiestünk. Ezt most nagyon nem szeretnénk. Szeretnénk a Szabadkai Ligának a stabil tagjai lenni, és hosszú időn keresztül ott is játszani.
1: A csapatban mondható, hogy lesznek erősítések, de gondolom vannak helyi játékosok is azért a Tornyos együttesében.
0: Nekünk van ifjúsági csapatunk, ami nagyon fontos, hogy az első csapatot tudjuk föltölteni azok a játékosokkal. Vannak környező falubeli játékosok, akik például felsőgyű 4-5 játékos játszik már nálunk húzamosabb ideje, tehát gondolok itt 6-8 évre, tehát nagyon jó kapcsolatunk velük. Tavaly, illetve a nyár folyamán hozzánk szerződött két csantavéri fiatal játékos is, aki komoly tapasztalatot szerzett az elmúlt évben, és komolyan számítunk rájuk. Meghát, ami a nagyon legfontosabb talán az, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy senki nem megy el abból a csapatból, amivel följutottunk. Tehát az azt jelenti, hogy mindenki meg van elégedve, akár a körülményekkel, akár a játékperccel. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, és hát ehhez a csapathoz szeretnénk 3-4 játékost hozni maximum, ami azt jelenteni, hogy ezek a játékosok jobb játékosok legyenek, vagy legalább olyan szintűek, akik mind a miénk, tehát az eddigi játékosaink, hogy az ő tudásukkal, illetve tapasztalatukkal erősebbé tegyék a csapatunkat.

0: mennyire ismeritek a körzeti ligás mezőnyt, a szabadkai ligás mezőnyt?
1: Hát az igazság az, hogy mi ugye 2022-ig a körzeti ligában játszottunk, a csapatokat ismerjük, nagyon sok barátságos meccset játszottunk velük, folyamatosan az elmúlt időszakban is az volt a célunk, hogy mindig erősebb ellenfelekkel játszunk a felkészülés folyamán. Én azt gondolom, hogy egy igen erős ligáról beszélünk, tapasztalt, illetve komoly múlttal rendelkező csapatokkal. Ugye, ha csak említem az Enta csapatát, Adát, Tavankútot, Gyurgyint, most visszatérő Iszkra, a Kucorai Iszkra, illetve a Bácska Dobropali Szotyeszka, ezek mind olyan csapatok, amik komoly múlttal rendelkeznek, gyönyörű infrastruktúrával, tehát pályával, lelátóval, és hát ezeken a pályákon öröm játszani.
0: Hogy néz ki a felkészülés menete? Játszottak-e majd barátságos meccseket, és ha igen, akkor megvan-e már, mikor, kivel?
1: Hát az első két hétben, illetve az első 10 napban, így mondjam, folyamatosan edzünk, tehát 3 nap edzés van, 1 nap szabad, és az első barátságos mérkőzés a következő csütörtökön, most így mondom, Santavérre játszunk tornyosan, július 19-én Zentát fogadjuk, 26-án hajdújásra utazunk a Vinogradár ellen, augusztus 2-án szintén tornyosan játszunk a Palit csapatával, és végül augusztus 9-én Szabadkán a Soliddal fogunk játszani. Ezek nagyobb része hagyományos egymáshoz elláttalatunk, hogy így mondjam, tehát ősszel tornyosan játszunk, vagy fordítva, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk minden hozzánk közeli csapattal, és öröm, hogy tudunk találkozni, és tudunk egymással játszani.
0: Bajnokság augusztus 2. vagy 3. hétvégén?
1: Igen, a bajnokság augusztus 15-16-án fog kezdődni, és tehát addigra reméljük, hogy több mint másfél hónap van, illetve hát most már ugye másfél hónap körül van, tehát bízunk abban, hogy fel tudunk készülni, és megfelelően helyt tudunk állni.
0: Mikor sorsolnak?
1: Ezt nem tudnám megmondani. Július végéig mindenképpen meg lesz a kluboknak az értekezlete, és ott fog meg lenni a sorsolás. Mi is nagyon várjuk már, hogy milyen lesz a sorsolás. Nem mindegy, hogy a csapat hogy indul, hogy kezd. Ha sikerülne az első 2-3 meccset megnyerni, illetve pozitív eredményt elérni, akkor azt gondolom, hogy jó indulnánk, és akkor az egy önbizalmat adna a csapatnak.
0: Ami az utánpótlást illeti, milyen korosztályos csapatok vannak itt tornyosan?
1: Tornyosan jelen pillanatban is van ifjúsági csapat, amely tavaly is működött. Meglássuk, hogy a Kanizsai Labdarúgó Szövetség milyen ligát fog szervezni, vagy kadett, vagy ifjúsági ligát fog mindenféleképp indítani. A tavalyi év az egy nagyon jó sikerült év volt, ahol ugye 5 csapat vett részt a bajnokságban. Hajdújárási Vinogradár lett az első, de Zentával egyforma pontunk volt, osztottuk a második, harmadik helyet, illetve a Tavankút és a Horgos volt még ebbe a ligába. 3 fordulós rendszerben játszottunk, de nagyon sokat segített, vagy sokat jelentett az utánpótlás csapatnak, azért, mert a játék hozza meg az önbizalmat, és azon keresztül lehet fejlődni. Igen, van pionír csapatunk is, ami szintén versenyezni fog. Az ősz és a tavasz folyamán nem versenyeztek, de most szintén őket is be fogjuk nevezni.
0: Kik foglalkoznak a fiatalabbakkal, a pionírokkal és az ifikkel?
1: Az ifikkel Rusák Áron, egykövös jelenlegi játékosunk, a fiatalabbakkal, a pionírokkal pedig Gubik Martin.
0: Említsük meg akkor a végezetül azt is, hogy kik segítettek a csapatnak abban, hogy a csapat ugye felkerüljön a Szabadkai Ligába, és megszerez a bajnoki címet a Tiszamenti Ligában.
1: Hát elsősorban is a támogatóinknak szeretném megköszönni azt, hogy támogatták a munkánkat. Az Entekösség önkormányzata az egyik fő támogatónk, de támogatott bennünket a Vajdasági Sporttitkárság is, illetve vannak magáncégek, a bowling cég, magánszemélyek, mint a Lalich Farm, Zabos Oszkár vállalkozó, illetve mezőgazdasági termelő, Szójó Krisztián, És még Pusin György farmja, ő is egy állattenyésztéssel foglalkozik, úgyhogy továbbra is számítunk az ő segítségükre, mert ennélkül nem tudnánk olyan eredményeket elérni, mint amit most elértünk.
0: Akkor mondhatjuk, hogy a falu, a település, a csapat mögött áll.
1: Én szerintem igen, természetesen kifelejtettem még a tornyosi közösséget, aki a pályát tartsa karba. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, ugye minden héten le kell vágni a füvet a pályán és a pálya körül, illetve bármilyen támogatásra szükségünk van, akkor a helyi közösségkör bármikor tudunk fordulni.
0: És ami az infrastruktúrát illeti, szüksége van-e valamilyen fejlesztése, beruházásra a magasabb ligához, vagy jó ez így, ahogy most van?
1: Jelen pillanatban minden megfelelő a magasabb versenyfokozatra is. A múlt héten voltak a liga képviselői átvenni a pályát, mindent rendbe találtak, tehát ilyenfajta beruházásra a magasabb liga véget nincs. Magunk miatt ugye az a tavasz folyamán átmeszeltük az öltözőket, korrigáltuk azt, amit muszáj volt megcsinálni. Én azt gondolom, hogy szép környezetben, megfelelő minőségű talajú pályán tudunk játszani, és tudjuk fogadni a vendégeinket is.
0: Habár még van idő a bajnokság kezdetéig, azért hívjuk a közönséget. Csináljunk egy kis kedvet, hogy miért jöjjenek majd a tornyosi meccsekre?
1: Hát azért jöjjenek a tornyosi meccsekre, mert egy élvezetes, gólgazdag, bízunk benne a részünkről, gólgazdag mérkőzéseket fognak látni. Meggyőződésünk, hogy mi ezt a ligát a saját munkánk által, illetve a játékosok munkájának az eredményeként tudjuk be, és megérdemli ez a csapat az, hogy egy ligába följebb játszunk.

0: A közelmúltban Palicson rendezték a 64. vajdasági nyílt evezős bajnokságot, a hétvégén pedig a serdülő és az ifjúsági országos bajnokságot tartották a Palicsi tavon. A részleteket Szabó Hantya András, a Palicsi Evezős Klub elnöke ismertette.
1: Vége lett a vajdasági nyitott bajnokságnak, ami éveken keresztül, vagyis most már a 64. alkalommal megtörtént a Palicsi tavon, és meglepően sok 6 ország képviselője és 23 egyesület vett részt a vajdasági versenyen, ami azt jelenti, hogy körülbelül 230-tól 250 versenyzővel zajlott le ez a versenyünk, és a mellékesen csak megjegyzünk, 265 hajó egyesület ment le a vízre, ami az utóbbi időben egyik a legtöbb hajó egyesületnek, ami a Palicsi tavon részt vett a vajdasági versenyen.
0: Hogy szerepeltek a házigazdák, a Palicsi Evezős Klubnak a versenyzői?
1: A kérdést azt nagyon szépen köszönöm. Mi meglepően úgy érzik, hogy nagyon jó és nagyon szépen szerepeltek a mi gyerekeink. 13 érmet tudtak összehozni a mi gyerekeink. Avval kezdeném, hogy három csapatunk első helyezett lett, kezdenénk a szenior csapattal, Miskolszki Dániel első lett, kezdenénk a kadét a fiunkkal, aki szintén Máté Vince első lett, és kezdenénk a dublóval, a Márka és a Filippe, aki szintén elsők lettek. Erre mind csak nagyon büszkék lehetünk, mert az utóbbi 5 évben 3 első helyet nem tudtunk elhozni, általában 1 vagy esetleg 2 becsúszott, és így sikerült megoldanunk.
0: És a 3 arany mellett van 5 ezüst és 5 bronz is, tehát valóban kiváló ugye a teljesítmény. Most pedig itt vagyunk egy újabb versenyen, ahol az országos bajnokság zajlik a serdülőknek és az ifiknek. Itt mekkora részvétel?
1: Itt körülbelül 13 egyesület van jelen, vagyis hát 14, mert van egy kombináció, ami általában az országosan nem szabad, hogy legyen, de most adott pillanatban megengedte a szövetség, tehát 14 klub részvételével zajlik az országos bajnokság. Körülbelül olyan 200-220 sportoló van, ami nagyon lényeges, hogy előfutam sokkal több volt, mint a döntő része. Tehát 13 előfutamunk volt, és 10 döntő számunk van. Az előfutamoknak vége, aminek nagyon örülünk, hogy majdnem minden benevezett hajószámba, amit a Palicsi Evezős Klub benevezett, a gyerekeink bejutottak a döntőbe. Tehát most várjuk, most lesz körülbelül a vége, vagyis hát a kezdete, és utána majd meglássuk, olyan 3 óra felé lesz befejezve a versenyek. Bízunk benne, hogy legalább 1 vagy 2 érmet azért sikeresen elhoznak a mi gyerekeink is.

0: reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallott.

Kedves hallgatóink, sporthíreink következnek. Kialakultak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. A negyed döntőkben a következő eredmények születtek. Franciaország Marokkó 2-0, Spanyolország Belgium 2-1, Norvégia Anglia 1-2 hosszabbítás után, és Argentina Svájc 3-1 szintén hosszabbítás után. Az elődöntőben Franciaország és Spanyolország holnap este 21 órától, Argentina és Anglia pedig szerdán este 21 órától mérkőzik meg a döntőbe jutásért. Az első liga augusztus 1-i rajtjára készült TSC labdarúgói egy felkészülési mérkőzést játszottak az elmúlt héten, amely Nenád Miliás együttese 1-0 arányban legyőzte a magyar NB2-es Szeged Csanágrosics Akadémia csapatát. A bajnoki rajton a TSC a Verset együttesét fogadja. A TSC női csapata Budapesten vendégszerepelt és 2-2-es döntetlent ért el az MTK együttesével. A Spartacus labdarúgói az Ópazovai edzőtáborban két mérkőzést játszottak a héten. Az elsőn a kék gombok 5-1-es vereséget szenvedtek a Smederevo csapatától, majd 2-2-es döntetlent értek el a moszkvai Rodina együttesével. Az első liga rajtján a Spartacus a Bor gárdáját látja vendégül. Világos Adrian ezüstérmet nyert a Gyémánt Liga újabb állomásán Monakóban. A kisegyesi versenyző az első sorozatban érte el legjobb eredményét, amikor 63 méter, 18 centiméterre szállt a gerely. A győzelmet a 18 éves kínai Ján Zsiyi szerezte meg, 68 méter 75 centivel, a harmadik helyen pedig a görög Elina Cengo végzett 58 méter 20 centiméterrel. Újhelyi Evelin bronzérmet nyert Skopjében az U20-as birkózó Európa bajnokságon. A magyar kanizsai potiszje versenyzője a 76 kg-os súlycsoport negyed döntőjében ugyan 6-0-ás vereséget szenvedett az orosz Diana Titovától, riválisa azonban bejutott a döntőbe, így a magyar kanizsai versenyző tovább folytathatta szereplését. A bronzéremért a német Lotta Englich várt a szerbiai birkozóra, akit újhelyi kiváló birkozással, technikai tussal vert, és megszerezte a harmadik helyet. A súlycsoportot az ukrán Nádja Szokolovszka nyerte, az orosz Diana Titova előtt, újhelyi Evelin mellett a másik bronzérmet a lengyel Dominika Pohovska szerezte meg. A francia U20-as női kosárlabda válogatott nyerte az Európa bajnokságot, miután a döntőben 79-66 arányban jobbnak bizonyult Izraelnél. A bronzmeccsen Spanyolország Belgium 81-59. A magyar válogatott a 9. helyért játszott meccsen 60-57-re legyőzte Németországot, míg a szerb együttes a 13. helyért vívott találkozón 64-60-ra kikapott Olaszországtól. A szerb női U22-es röplabda válogatott ezüstérmet nyert a korosztályos Európa bajnokságon. Az elődöntőben a szerb együttes 3-2-re legyőzte Hollandiát, a döntőben azonban 3-1-re kikapott Olaszországtól. A harmadik helyért Hollandia-Spanyolország 3-0. A magyar női U18-as válogatott bronzérmes a korosztályos EB-n, a magyar lányok az elődöntőben 3-1-re kikaptak Törökországtól, a bronzmeccsen azonban ugyanilyen arányban legyőzték Franciaországot. A döntőben Törökország-Olaszország 0-3. Az olasz Jannik Sinner nyerte az év harmadik Grand Slam tenisztornáját, az angol nyílt bajnokságot. A döntőben az olasz világelső 6-7-7-6, 6-3-6-4-re verte a német Alexander Zverevet, és ezzel második serlegét szerezte meg Wimbledonban. A női tornát a cseh Linda Noskova nyerte, miután a döntőben nagy csatában 6-2-5-7-6-3 legyőzte honfitársát, Karolina Muhovát. Ez volt Noskova első Grand Slam trófeája. A női párosok versenyét a francia Mladenovic és a kínai Han Yu kettőse nyerte, a férfi párosoknál a finn Helivara, az angol Patten diadalmaskodott, míg vegyes párosban a hondurászi Arevalo és a lett Ostapenko kettőse a győztes.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Ennyi volt mára is erre a hétre a Küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Nagy Viktor, adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő hétfőn két vendégemmel a vasárnap véget érő labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszont hallásra!

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Hírműsorok óránként.
3: Programajánlatok.
4: Határhelyzet.
3: Időjárás.
5: Közérdekű információk.
0: Itt az SMR-ben.

0: Híradó.
1: Hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok Szerbiában, nem sokára küldik az értesítőket. A szülő-gondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat. Mától csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában. Módosítják az alaptörvényt Magyarországon. Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál zárónapján, és templombúcsú volt Kelebián. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2006-ban született fiatalok kapják meg először. A szer államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sorkatonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul, ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Ez alapján az érintettek hamarosan megkaphatják az első értesítéseket az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról, ahol személyzeti és hallásvizsgálaton, kardiológiai ellenőrzésen és terheléses teszteken vesznek majd részt. A fizikai alkalmasság mellett kiemelt figyelmet fordítanak a pszichológiai állapotra, valamint a modern hadviseléshez szükséges képességekre. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosította a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Fülbevaló és ékszerviselése tilos, a tetoválások pedig csak akkor megengedettek, ha nem látszódnak ki az egyenruhából. A szülő-gondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédiában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyerekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyerekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékben. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyerekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Szintén fontos előrelépés, hogy a szülő-gondozók biztosítottakká válnak. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki, szociális ügyi miniszter.
2: Október 1-től beléphetnek a jogérvényesítés rendszerébe. Az eljárást a lehető legjobban leegyszerűsítjük. Képzéseket tartunk majd a szociális központokban, a központ adja majd ki a végzést a szükséges dokumentumok alapján, a minisztérium pedig megköti a szerződést. Ez lényegében egyfajta munkaviszony. Formálisan, jogilag nem teljes mértékben, de lényegében abban a pillanatban létrejön egy munkaviszony, és a minisztérium a szerződéssel részletezi a mi kötelezettségeinket az irányukba.
1: Mától csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, jelentette be a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. Az alaptörvény módosításáról dönt ma Magyarországon az országgyűlés. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az alaptörvény módosítás célja, hogy biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál zárónapján. Már a délutáni órákban folyamatosan érkeztek a látogatók, a programok iránt pedig egész nap nagy volt az érdeklődés. A résztvevőket különböző foglalkozások, játékok és gasztronómiai különlegességek várták, miközben este már jóval a Valmár koncert előtt megtelt a színpad előtti tér. Vajtai Viktória beszámolója.
0: Gyerekzsivaj, kézműves standok és a folyamatosan érkező látogatók már a délutáni órákban igazi fesztivál hangulatot teremtettek Palicson. Sokan családdal érkeztek, hogy együtt töltsék a zárónapot. Breznyák Botka Mónika résztvevő.
3: Mi minden évben itt vagyunk, és szerintem a legjobb fesztivál a környéken. Ingyenes és teljesen családbarát, úgyhogy imádunk ide járni.
0: A kisebbek egyik kedvence ezúttal is a korongozás volt. Többen most próbálták ki először, milyen érzés saját kezűleg formát adni az agyagnak. A gyermekeknek Ózsvár Péter fazekas volt segítségükre a korongozásban.
4: Én harmadjára vagyok kint, idén támadt ez az ötletem, hogy kihozom ezt a lábbalhajtós korongot, mert láttam, hogy nagyon sok gyerek van, és akkor én is úgy gondoltam, hogy a gyerekprogramhoz hozzá fűzem ezt az én szakmámat is, és akkor hát most úgy néz ki, hogy kezd fiataloknak megtetszeni, és csatlakoznak, és jönnek.
0: Az alkotás mellett sokakat az ízek is elcsábítottak. A standoknál helyi finomságok és kézműves édességek közül válogathattak a látogatók. Udri Melinda, kiállító.
5: Az idén a realisztikus desszertek, amik a hittek, de ugye nagyon sok gluténérzékeny ember van, úgyhogy ilyen gluténérzékeny embereknek készítek mentes sütiket, tojástáj és cukormenteseket, és erre is nagyon nagy igény van.
0: Azok is találtak újdonságot, akik a természetes megoldások iránt érdeklődnek. Az illóolajakkal foglalkozó standnál egész nap érkeztek a kíváncsi érdeklődők. Vörös Zsana, kiállító.
6: Nekünk ez már a negyedik alkalmunk itt a fesztiválon, nagyon szeretünk jönni, az egész család ilyenkor nálunk kint van, és nagyon élvezzük, hogy ilyenkor tudunk személyesen is találkozni az emberekkel, ugyanis mi aktívak vagyunk a social médiában is, hogy úgy mondjam, viszont ilyenkor jó személyesen találkozni az emberekkel, ugye mi a hétköznapokban szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy az aromaterápiát hogyan tudják bevinni a hétköznapjaikban.
0: A nap folyamán színházi előadás, filmvetítés és bűvész show is várta a közönséget. Az est fénypontját pedig a Valmár koncertje jelentette.
1: Templombúcsút és falunapot ünnepeltek Kelebián. A Divizió Apostolorum római katolikus templom zsúfolásig megtelt hívekkel, akik közösen emlékeztek meg az apostolok szétküldésének ünnepéről. A búcsú hangulatához a templom környékén felállított árusok is hozzájárultak, ahol a korán érkezők búcsúfiát és más vásári portékákat is vásárolhattak. Szabó Regina tudósít.
7: Az ünnepi szentmise előtt már sokan kilátogattak a búcsúba, ahol a hagyományokhoz híven cukorkát, édességet és apró búcsúfiát vásároltak szeretteiknek. Hosszú Ágota.
8: A búcsúnak nagyon nagy hagyománya van, ezt szeressük, minden évben van, ki szoktunk jönni az unokámmal, a kis dédunokával, és ha van rávaló, akkor vásárolunk, van olcsóbb dolgokat, ha még nincs, akkor csak nézelődünk. Meg hát többen szoktak lenni, de az idén valahogy nagyon megijedtek az időt is, nem nagyon akarnak.
7: És mit vásároltak épp?
8: Hát éppen cukorkát vásároltam, de az anyu megmondta, hogy ne vegyek nyalókát a kislánnak, mert azt nem akarja, hanem inkább vegyek ilyen puha cukorkát neki.
7: Nem csak édességek sorakoztak a standokon, a templom környékén kegytárgyakat, szobrokat és más vallási emléktárgyakat is kínáltak az árusok. Páfi Zsolt, árus.
9: A szobrokat mi öntjük, a páron festi őket, ez egy külön művészeti szintre ért el pár év alatt. Azon kívül mindenféle magyar kettárgyakat árulunk, szóval ilyen magyar zarándok, főleg zarándok helyeken is ilyen búcsúkon. Most, hogy mennyire kellendő? Igenis, meg kell találni a helyét és a módját, úgyhogy a vásárolunk, szóval ilyen magyar zarándok, főleg zarándok helyeken is ilyen búcsúkon. Most, hogy mennyire kellendő? Igenis, meg kell találni a helyét és a módját, úgyhogy a vásárolunk, egyáltalán nem járunk, templomok elő, és az emberek imádják.

0: Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény időszak a faluban, hiszen a falu 90%-a mezőgazdasággal foglalkozik. Az aratások vagy befejeződnek ilyenkor, vagy nem. Az emberek ilyenkor ebb, hogy még az előző nap a szalmapréselésből, vagy éppen cséplésből csak, hogy egy kicsit rendbe tegyék magukat, és a ház körül a búcsúra felkészüljenek, de mint ahogy lehetett látni, tehát egy teltházas, hát a mai korhoz és a mai lehetőségekhez mérten én úgy gondolom, hogy azért ez egy én plébánosként nagyon örülök és nagyon elégedett vagyok.
1: A templombúcsú nem csak egyházi ünnep, hanem a falu egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Ilyenkor a helyiek és az elszármazottak is találkoznak és együtt ünnepelnek.
2: Sport.
3: Az olasz Jannik Sinner 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban győzte le a német Alexander Zverevet a wimbledoni tenisztorna férfi döntőjében vasárnap. Ezzel az olasz teniszező megvédte címét. A 24 éves Sinner pályafutása 30. tornagyőzelme és 5. Grand Slam trófeája mellé 3,6 millió fontot kapott. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Arató ünnep volt Felsőhegyen. Guzsajas estet tartottak Hertelendi falván. Szó lesz a hűséges gólyákról és a hűtlen pelikánokról is. Jönnek a részletek. Immár 65. alkalommal szervezték meg az arató ünnepet Felsőhegyen. A jubileumi rendezvényen a hagyományos kézi aratás, a kocsis felvonulás és a főzőverseny mellett bemutatták Táborosi László Arattam, arattam, kévét is kötöttem című könyvét. A vajdasági viszonylatban is kiemelkedő tradícióval bíró eseményre a környező települések mellett Magyarországról is érkeztek vendégek. Horváth Kátai Orhidea és Mecserik Anita riportja.
4: Nagy volt a nyüzsgés a Felsőhegyi Parkban, ahol a hagyományos kézi aratás és az arató reggeli mellett főzőverseny és kulturális műsor is várt az egybegyülteket. A rendezvényre több mint 6 évtizede sokan visszatérő vendégként érkeznek, köztük a magyarországi testvértelepülés hagyományőrzői is. Aracki Tibor, Magyarország, Csorvás.
5: 10. alkalommal járunk már itt Felsőhegyen, ugye hagyományőrző aratónapon és főzőversenyen. A hangulat minden évben fantasztikus, nagyon jól szervezett rendezvényen vehetünk részt itt minden évben. Kitűnően meg van szervezve az aratás, valamint a főzőverseny. A hangulat pedig szerintem önmagáért beszél, ami rövid időn belül be is bizonyosodik, hogy miért szeretünk mi annyira ide járni.
4: Az idei rendezvény különleges színfoltja volt Táborosi László legújabb költeményének bemutatója. Az Arattam, arattam, kévét is kötöttem című könyv a zentai parasztifjúsági találkozóktól kezdve dolgozza fel a helyi arató ünnepek 65 éves történetét és hagyományait. Táborosi László, író.
6: Hát ez a könyv rólunk szól, tehát a 65 éves zentai parasztifjúsági találkozótól a Kárpát-medencei nevet viseli arató ünnepségig. Ez azért volt a szükség, hogy megírjuk, hogy megerősítjük az egyedül a hagyományunkat, ami a vajdaságban a legelső helyen áll, mivel hogy több helyen volt már aratóverseny, aratünnep, de az én a leghosszabb és legnagyobb tradicionál bíró.
4: A szervezők és a község előjárói hangsúlyozták. A Felsőhegyi Arató ünnep nem csak a legrégibb múlttal rendelkező ilyen jellegű rendezvény a régióban, hanem kulcsfontosságú szerepet játszik a népi szokások megőrzésében és az utókornak való átadásában is. Vörös Attila, Zenta polgármesteri tanácsadója.
7: A másik, ami fontos jelentőségű az arató hagyományok megőrzésére, a szokások, az arató reggeli, a kocsis fölvonulás, a kézi aratás, ez egyre kevesebben tudják csinálni, és ezeket bemutatni a fiataloknak, turisták számára egy fontos jelentőség. A vajdaságban több aratóverseny is van, de 20., 30. kevesebb hagyománya van, mint a Felsőhegyinek, ezért a számunkra fontos, hogy létszámba nézők szempontjából tudjuk hozni azt, amit eddig is.
4: A hagyományőrzés és a közösségépítés mellett az ünnepség a termőföld iránti szeretetre és a gazdák munkájának megbecsülésére is felhívja a figyelmet. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes kiemelte, a gazdálkodók nehéz évet zárnak, a gyenge termés átlagok és a kedvezőtlen árak miatt a tartomány továbbra is igyekszik különféle támogatásokkal segíteni a munkájukat.
2: Minden egyes arató ünnepség, tehát mint ünnep,

0: háladást is jelent a mezőgazdaság év, illetve a buzatermés iránt, és mindenképp mélyebb üzenete van a termőföld iránti tisztelet, az emberi munka iránti megbecsülést is kifejezzük egy-egy ilyen rendezvényen, és egyáltalán összehozza az embereket, hogy eltöltsenek jókedvvel, vidámságban egy szép napot.
1: A felsőhegyi arató ünnep idén is sikeresen hozta össze közösséget, méltó módon adózva a vidéki ember munkájának és a hagyományok ápolásának.
2: Rendhagyó guzsajas estet tartottak Hertelendi falván a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben. Az összejövetelre az Újvidéki Televízió 2025-ben bemutatott 1980-as archívumából eredő Láda fia című dokumentumfilm adott apropót. Lőcsei Ilona és Mecserik Anita riportja.
1: A dokumentumfilmben szereplő hertelendi falvi kézimunkázó asszonyok között volt Kis Margit is. Már kislány korában kezdett kézimunkázni. Ma már nem hímez, de féltve őrzi varottasait, amelyek ünnepnapokon díszítik lakását.
3: Télen szoktam varni, hát mit tudom én, mikor kezdtem meg, de hát most már nem tudok, mert nem látok annyira, és nincs már annyi, nem is felesleg most már, ami van, meg van szép, szeretem, ha nem szerettem volna, akkor nem csináltam volna.
1: Kerekes Klára Svédországban él családjával, szabadságukat töltik itthon, és szívesen vettek részt a guzsajas esten. Ő maga is hímez a mai napig. Elmondása szerint nagyon szereti a székely varrottast készíteni. Habár nem sok időt tud erre szentelni, a hímzés lenyugtatja, és szép emlékeket ébreszt benne.
4: Mind a két nagymamám varta, és tőlük én is megtanultam. És amit nagymamáimtól örököltem párnákot és abroszokat, az ott Svédországban, ahol mi élünk, használjuk. Van egy külön szobánk, és ott van mindenki téve.
1: Ömböli Lea, az esemény egyik szervezőinek elmondása szerint ezzel a guzsolyas esttel szerette volna kimutatni tiszteletét a székely varottas készítői iránt, akik a közösség számára nagyon fontosak, de gyakran láthatatlanok. Így került sor a Japán Művészeti Egyetemen beindított TÖRN projektre is, amelynek Ömböli Lea egyik kivitelezője volt. Ez a projekt régi mesterségekkel és kisebbségekkel foglalkozik. Ez a projekt úgy indult el, hogy én elkezdtem kutatni a származásom és a gyökereim után. Ezáltal sok olyan embert ismertem meg, akik valamilyen módon fontossá váltak az életemben. Azt gondolom, hogy ez az esemény nem is rólam szól, inkább egyfajta ajándék ez a részemről nekik. Úgy gondolom, hogy azok a nők, akik továbbra is foglalkoznak ezekkel a hagyományos mesterségekkel, valójában ezt a kultúrát megteremtik, életben tartják és továbbadják. És ezek többnyire idősebb asszonyok, akik ezt talán nem is jutnak el a modern média eszközei. Varga Erzsébet, az Egyesületben működő népművészeti csoport vezetője, családoktól gyűjtötte össze a régebben készült kézi munkadarabokat, hogy a rendhagyó guzsajas esten kiállítást készítsen. Az volt a célja, hogyha rövid időre is megállítani a gyorsan rohanó időt, és visszaemlékezni azokra, akik a kézi munkáik által továbbra is élnek a közösségben.
5: 61-től, mint ahogy lehetett hallani a beszédünkbe, a guzsajas él. Ahogy előbb a házaknál volt az megtörténve, utána egyesület lett kiépítve, a 61-től az egyesület be lehetett ezt ledolgozni, és mindig úgy ment, hogy a guzsajas név alatt volt a hímző szakkör.
1: A guzsajas estet kiegészítette Kemény Mária népdalénekes, aki hertelendi falvi bukovinai székelydalokat adott elő, és Lőcsei Antal mesemondó.
2: Hűséges gólyák és hűtlen pelikánok is élnek a belgrádi állatkertben. A park igazi zöld oázisként működik a szerb főváros szívében, ahova egyes állatok önként térnek vissza minden évben. Más állatok pedig már annyira megszokták az emberek közelségét, hogy párkapcsolati drámáikat is a nyilvánosság előtt intézik. A belgrádi állatkert biológusa Óvári Krisztián mutat néhány érdekességet. Sós Georginát hallják.
6: Madagaszkári hangulat uralkodik a belgrádi állatkertben. A gyűrűs farkú makik kicsinyeikkel együtt elégedetten hűsölnek. Bár a kifutó szigetet eredetileg kifejezetten nekik alakították ki, mégsem ők voltak az első lakók. Az itt élő gólyapár története egészen különleges. Az állatkert ugyanis állatmentőközpontként is működik, vagyis olyan egyedeket fogad be, amelyeknek segítségre van szükségük. Korábban két ellátásra szoruló gólya esett szerelembe egymással, és itt nevelték fel első fiókáikat. Az egyik kirepült fióka később visszatért Afrikából, és magával hozta a párját is. Ők építették meg fészküket a madagaszkári sziget közepén, ahol immár saját kicsinyeiket nevelgetik. Bár ezek vadon élő állatok, elrepülnek, majd visszatérnek, és úgy döntöttek, hogy az állatkertben élnek. A közhiedelemmel ellentétben az állatkert nem feltétlenül olyan hely, ahol az állatok be vannak zárva. Vannak olyan lakói is, amelyek saját maguk választják ezt a helyet otthonuknak, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Végső soron ez egy zöld oázis a város szívében, egy valódi vadon a város közepén, és ezt mindig öröm látni. Óvári Krisztián, a belgrádi állatkert biológusa, aki korábban a Palicsi állatkertben is dolgozott, egy másik, kevésbé hűséges lakót is bemutatott a nagy közönségnek. Nem ritka, hogy egy hím pelikánnak az egyik helyen van egy fészke az egyik feleségével, kicsit távolabb pedig egy másik fészke egy másik tojóval. A két tojó pedig nem is tud egymásról, és amikor mégis összetalálkoznak, abból bizony nagy dráma lesz. Érdekesség, hogy egykor a mi vidékeinken is éltek pelikánok, de az emberi tevékenység gyakorlatilag kiszorította őket. Ma már inkább az arab félszigeten fordulnak elő nagyobb számban. A belgrádi állatkertben azonban nagyon jól érzik magukat, aminek legfőbb bizonyítéka Nóle és Bozsana, akik új évkor keltek ki a tojásból. A belgrádi állatkert minden nap 9 és este 8 óra között várja a látogatókat. A belépő felnőtteknek 800, gyerekeknek 500 dinár, 3 éves kor alatt pedig ingyenes.
2: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást, a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
8: Egy óra múlva is.
2: Csak a legfrissebbek.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
9: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
16: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 13-án hétfőn a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 83 para, 1 svájci frank 127 dinár 8 para, 1 angol font 137 dinár 70 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 88 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Az idő gyorsan telik, már 3:41 körül járunk, következzen a Pannon Televízió mai műsorajánlója. A televízióban 13 órától a Zenezóna jelentkezik a legjobb zenékkel, 14 óra 25 perctől a Kalamár és Vajdasági Gyerekek verseit és prózai alkotásait mutatja be. 14:30-tól a Magyar Világ Erdélyi Magyar Magazin műsor várja majd a nézőket, 15 órától pedig a Közelkép, ezúttal a Firigyházi Gasztrofesztre látogat. 15 óra 30 perctől a Szubjektív vendégek keresztül Túri Albert Zsolt zeneszerző, aki szabadkai koncertjéről mesél. 16 órától a Fit percek, 17:30-tól pedig a Tanuljunk szerbül következik. 17 órától Vidékünk, 17:30-tól Híradó, 18 óra 10 perctől látható a Grillbetyárok, este 19:30-tól pedig újra Vidékünk, majd 20 órától a Híradó. 20 óra 40 perctől a Durindó 2025-ös fellépéseiből láthatnak összeállítást, majd 21 óra 10 perctől a Titkos Társaságok című dokumentumfilmsorozat következik. Hamarosan híreket hallhatnak, majd azt követően pedig itt a Mozaikban folytatjuk, elkalauzoljuk önöket a Rókafesztre, ahol a zenei programok mellett a Szabadulj fel a Rókán tabuk nélkül mentális egészséggel foglalkozó előadásokról is beszélgetünk Hulló Zsófi szervezővel. Ezt követően pedig a Tanya Színház idei vándorútjáról lesz szó. Por, fény, vándorlás és egy határtalan szerelem története várja majd a közönséget. Tartsanak velünk!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Súlyos baleset történt vasárnap Montenegróban, a Kotor-Niksity út Lipci település melletti szakaszán egy szerb állampolgár életét vesztette, 16-an pedig megsérültek, amikor egy kis busz letért az útról. A jármű valamennyi utasa szerb állampolgár volt. A baleset áldozata egy fiatal személy, akit az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak megmenteni. A sérültek közül egy körülbelül 10 éves gyerek életveszélyes állapotban került. Az orvosok újraélesztették, majd a podgoricai klinikai központba szállították, ahol súlyos belső sérülései miatt folytatják a kezelését. A többi sérült állapota stabil, 9-en súlyos, 5-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2006-ban született fiatalok kapják meg először. A szerb államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sorkatonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul. Ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosított a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Az alaptörvény módosításáról dönt ma Magyarországon az országgyűlés. Az ülés ezekben a percekben kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt keretében. A magyar-szerb határtérség kerékpáros turizmusának és infrastruktúrájának fejlesztését célzó határon átnyúló beruházás Szabadka város és a magyarországi Tompa önkormányzatának együttműködésében valósul meg az EU támogatásával. A munkálatok kivitelezése már megkezdődött. A tervek szerint augusztus végéig Királyhalmon több mint 2800 méter, ezután pedig Palicson 1400 méter új kerékpárút épül. Az OptiBike projekt teljes egészében jövő év végéig készülhet el. Mundrucó Kornél magyar filmrendező és Rádos Bájics szerb színész forgatókönyvíró rendező kapja idén a Livka Sándor díjat. A rangos elismerést a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának keretében ítélik oda. Mundrucó Kornél a kortárs magyar filmművészet egyik legismertebb alkotója, akinek alkotásai rendszeresen szerepelnek a Káni Filmfesztiválon. Legnagyobb nemzetközi sikerét a Fehér Isten című alkotásával érte el. Rádos Bájics több mint 100 filmszerepet játszott pályafutása során, emellett sikeres forgatókönyvíró és rendező is. Legújabb munkája a Csuvár ikone Svetok Gyorgya című film, melynek forgatókönyvírója és főszereplője. A filmfesztivál július 18-án szombaton 21 órakor a Palicsi nyári színpadon. Simon Verhoeven, Ach, ez az üresség, ez a rettenetes üresség című német filmjének vetítésével nyílik meg.
5: Időjárás.
4: 27 fok van jelenleg Szabadkán, a napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet elérheti a 29 fokot. Holnap még melegebb lesz, a maximumok elérhetik a 33 fokot is.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A régió és a világ.
8: A régió és a világ.
7: Legfrissebb információi.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Tehát a folytatásban egy olyan fesztiválról lesz szó, ahol nem csak a zene kap főszerepet, hanem a közösség, az önismeret, az inspiráló beszélgetések és a kreativitás is. Július 18-án ismét megrendezik a Ludasi Rókafesztet, amely idén megújult formában várja a látogatókat. Hogy milyen programok várják az érdeklődőket és miben lesz más az idei rendezvény, arról Hulló Zsófi szervezővel beszélgetünk, szeretettel köszöntelek a Mozaikban.
7: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
6: Kezdjük talán azzal, hogy a Rókafesztet sokan ismerik már, de az idei 11. program a leírás szerint teljesen új formában tér vissza. Mi hívta életre ezt a megújult koncepciót?
7: Igen, idén már talán szabadul fel a Rókán tabuk nélkül. Szerettük volna, hogyha a közönség hívna ezt a rendezvényt, de azt kell mondanom, hogy egy héttel, vagy kevesebb, mint egy héttel a rendezvény előtt azt hiszem, hogy ezt nem sikerült elérnünk, hiszen 10 évig működött a Rókafest, azt gondolom, hogy akkor ezek szerint nem lehet megváltoztatni a rendezvénynek a nevét. Maga a rendezvény egyébként azért nem 3 napos, és azért akartuk megváltoztatni, mert konkrétan semmilyen támogatást nem kaptunk erre a rendezvényre, úgy az előző, mondhatom, 5-6 évben sem. Ez egy nagyon érdekes dolog számukra, hiszen szerintem mi vagyunk az egyetlen olyan rendezvény, illetve fesztivál, amit tényleg a fiatalok szerveznek. Azt gondolom, hogy nagyon kevés az a rendezvény, ahol 15-16 éves fiatalok a szabadidejüket arra szánják rá, hogy kimennek egy tanyára, és együtt közösen elkészítenek egy rendezvényt a saját generációjuk számára. Úgyhogy ahol 15-16 éves fiatalok a szabadidejüket arra szánják rá, hogy kimennek egy tanyára, és együtt közösen elkészítenek egy rendezvényt a saját generációjuk számára. Úgyhogy idén azért lesz más a név, mert sok

0: önkéntesként, illetve vannak már meglévő fiatalok, akik a legeleje óta velünk vannak, és hát minden évben változik ez. Tehát például idén nagyon sok 15-16-17 éves fiatal csatlakozott hozzánk, akik most kezdték a középiskolát. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a generáció nem akar, nem is vel se foglalkozni, hogy csak a telefonjukat nyomkodják. Én már számtalanszor mondtam a különböző interjúim alatt és a munkásságom alatt, hogy én ezt teljesen megcáfolom, hiszen a fiataloknak arra van szüksége, hogy biztonságos teret kapjanak, egy biztonságos közeget kapjanak, és egy olyan megmozdulás mellé csatlakoznak, amit ők a magukénak éreznek, ezt láthatjuk akár a különböző tüntetések által is, hogy nagyon sok fiatal összefog, és harcol egy bizonyos dologért, hát ez nálunk abszolút elmondható. Az oka annak, hogy nagyon sokan kilépnek a rendezvényről, az az, hogy már felnőttek, tehát családjuk, egy gyerekük született, és azt is szeretném még elmondani, hogy nagyon sok olyan fiatal van mellettünk, aki nem vajdaságban él életvitelszerűen, vajdaságban született, viszont ez az egy rendezvény miatt, illetve ez az egy hét miatt hazajön, és itthon tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy ilyen rendezvények, ilyen események hosszú távon akár elősegíthetik azt, hogy a fiatalok hazajöjjenek és elmenjenek ebből az országból, vajdaságból. Kiemelném még azt is, hogy itt egy komoly mentorálás is áll ennek a rendezvénynek a hátterébe, tehát ezekkel a fiatalokkal mi felvesszük egy évvel előtte a kapcsolatot, mentoráljuk őket, hogy hogyan kell rendezvényt szervezni, milyen ötleteket szeretnének ők megvalósítani. Tehát minden évben ahhoz alkalmazkodik a rendezvény, amit az adott fiatalok szeretnének, hogy megvalósítsunk.
1: Említetted az elején a beszélgetésünknek, hogy az idei motto a Szabadulj fel a rókán, tabuk nélkül. A programban olyan előadók szerepelnek, mint Plavsics Anikó, Sorman László és Berecki Enikő. Milyen témákat érintenek ezek az előadások, és miért tartottátok fontosnak, hogy ezekről a témákról nyíltan beszéljenek?
0: Ami már nagyon sok hosszú ideje az a szervezetben, azt próbáljuk kommunikálni a résztvevők felé, hogy a fiatalok mentális egészségével nagyon sürgősen kellene foglalkozni, hogy a már meglévő problémákat meg tudjuk előzni. Pont ezért jön hozzánk Plavsics Anikó, aki a fiatalok mentális egészségéről fog beszélni, arról, hogy mi az, amit mi látunk felnőttek, és mi az, ahogy valójában érzik magukat a fiatalok. Berecki Enikő generációkutató, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a Z-generáció, hogy milyen problémák vannak a generációk között, miért nem értik meg az idősebbek a fiatalabbakat, akár egy munkahelyen miért nehéz, hogyha egy fiatal csatlakozik, hogy nem adnak a fiataloknak több lehetőséget. Ő egyébként egy nagyon jó könyvet írt a rejtélyes Z-generációról, amit mindenkinek nagyon ajánlok. Valamint Surma László, teológus, esélyegyenlőségi szakember a Debreceni Egyetem oktatója jön hozzánk, aki a roma kultúráról fog mesélni, illetve a vallásról és arról, hogy hogyan könnyíti meg egy ember életét, hogyha a 21. században vallási tevékenységekkel foglalkozik. László egyébként, ő maga is egy roma származású ember, és arról is fog beszélni, hogy az ő roma származása hogyan határozta meg az életét, hogy tudott egy roma telepről egészen odáig eljutni, hogy ő oktató legyen egy egyetemen, és nagyon sokat foglalkozik fiatalokkal, ő Magyarországról érkezik, Békés megyében egy nagyon nagy közösséget tart össze, és azt szerettük volna, hogyha hozzánk is csatlakozna, és vajdaságnak adjon egy pár tippet, hogy mi ezt hogyan tudnánk itt megvalósítani, és nem utolsó sorban, ugye ezek az előadások leginkább szakembereknek szólnak, tehát pedagógusoknak, fiatalakkal foglalkozó szakembereknek, pszichológusoknak, szociális munkásoknak, és hát maguknak, a fiataloknak, bár a programban nincs feltüntetve, de magukat, a fiatalokat itt megszólítjuk itt a rendezvényen, tehát ez egy interaktív beszélgetés lesz, nem hagyományos előadás, tehát a közönséget is szeretnénk bevonni és meghallgatni mindenkit, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős szakmai nap lesz, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
1: A délutáni önismereti és közösségi programokat este koncertek és bulik váltják. Milyen zenei élményekkel készültök a fesztiválozóknak?
0: Igen, ugye a fesztivál hangulatot mindenképp szerettük volna meghagyni. Az állampolgárok érkeznek hozzánk, mert hallgathatjuk meg egy nagyszerű koncerttel, az egész repertoárjukat le fogják játszani, úgyhogy egy

0: hosszú koncertre számíthatnak a nézők. Ezen kívül DJ Abó érkezik hozzánk, aki egy fiatal fiú, és szeretné, hogyha több közönsége lenne, leginkább magyar slágereket Azariához hasonló előadókkal, annak a zenéit dolgozza fel, és ezen kívül lesz még egy retroparti, ami leginkább a 2000-es évek zenéit karolja fel, és itt még megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy idén azért nem tudtunk több fiatalt a rendezvényre hívni, hiszen arról vagyunk már 10 éve híresek, hogy fiatal tehetségeknek adunk lehetőséget, és rengeteg zenekar jelentkezett, de sajnos ebbe az évben támogatás hiányában ezt nem tudtuk megvalósítani, hiszen a tanyán nincs rendes áram, ezért áramfejlesztőről biztosítjuk az áramot, és ilyen nulla támogatásban ez szinte lehetetlen, úgyhogy reméljük, hogy a fiatalok attól függetlenül csatlakoznak hozzánk, és megértik ezt a helyzetet, hogy miért nem tudtuk ezt idén biztosítani.
1: És bízunk abba, hogy a jövőben majd mögé áll az esemény mögé valaki, és támogatja majd ezt a programot. Mondjuk még azt elvégezetül, hogy kiket vár elsősorban a Rókafest? Fiatalokat, családokat, vagy tulajdonképpen bárkit, aki nyitott egy különleges közösségi élményre?
0: Igen, nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, de leginkább azokat a résztvevőket, akik szeretnének az önismerettel foglalkozni, akik szeretnének a vajdasági fiatalokkal foglalkozni, a szakembereket, akik úgy érzik, hogy a munkájukon felül még szeretnék magukat fejleszteni, illetve nyilván a családokat is, hiszen van a Rókatanyának egy olyan része, ahol a gyerekeknek is kialakítottunk egy kis sarkot, ahol ők tudnak szórakozni, játszani, illetve különböző civil szervezetek is csatlakoznak hozzánk minden évben, akik bemutatkoznak, például a Luna hangja, aki a nők mentális egészségével foglalkozik, illetve még kiemelném Szegedről érkezik az Alternatíve Egyesület, hiszen nagyobb támogatást kapunk egyébként az anyaországtól, a szakmai részről, mint a vajdaságból, és nagyon sajnálom, hogy ez így van. De nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Szegedről is jönnek hozzánk civil szervezetek, sok szakember érkezik még az előadók mellett, és hát nyilván a tanyán lehet finomságokat is fogyasztani, gondolok itt arra, hogy kemencébes dolgokat vásárolhatnak a résztvevők, illetve étel és italfogyasztás is lesz, illetve mindez mellett megtekinthető a hagyományos magyar tanya, ugye a Rókatanya, ami múzeumként funkcionál, és hát nyilván egy ópartján levő rendezvény, egy hagyományos magyar tanyán az egy mindig nagyon gyönyörű látványa várja a megjelenteket, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes a palettánk, és tényleg szeretettel várunk bárkit, aki a fiatalokkal kapcsolatban szeretne jó előadásokat hallani, és nem utolsó sorban jó zenei előadókat.
1: Tehát, ahogy hallhatták, ha szeretnének jó társaságban, inspiráló előadásokkal, kreatív programokkal és esti koncertekkel egy tartalmas napot eltölteni, akkor július 18-án irány a Ludasi Rókatanya, vendégünk Hulló Zsófia Rókafest szervezője volt. Köszönjük, hogy velünk voltál, és sikeres rendezvényt kívánunk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Poros utak, nyári esték, egy klasszikus történet és egy vándorszínház, amely idén is bejárja majd Vajdaságot. Július 20-án útnak indul a Tanya Színház idei turnéja, amelynek során 25 településen mutatják be Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének újra gondolt feldolgozását. A részletekről az előadás kulisszatitkairól Gombos Dániellel, a Tanya Színház igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm a műsorban!
1: Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Kezdjük talán azzal, hogy miért éppen erre a klasszikusra esett a választásotok?
1: Hát ezzel igazából inkább Mezei Kingával kellene beszélgetni, hogy miért ezt választotta, és Góli Kornéliával. Ugyanis én szeretem meghagyni a rendezőnek a választás jogát, hogy azzal a szöveggel foglalkozzon, amivel szeretne. Tehát nyilván nem beszélhetek a Kinga helyett, de abban biztos vagyok, hogy Kinga számára a Vörösmarty féle Csongor és Tündének a varázslatos világa nagyon-nagyon fontos. És hát mondhatnám talán azt is, hogy ez a Kingának a művészi világa, amivel nagyon szépen tud dolgozni, és talán ez, ami megfogta őt ebben a történetben.
0: Mekkora társulattal dolgoztatok? Milyen világra és milyen hangulatra számíthat a közönség? Lesz-e valami különleges az idei produkcióban?
1: 18 emberrel fogunk utazni. Nyilván ugye a próba folyamata sokkal több embertől áll fel, tehát itt van velünk a dramaturg, rendezőasszisztens, a díszlettervező, a rendező, meg még egy-két ember, tehát sokkal többen vagyunk a próba folyamat alatt, mint amennyi ember majd járni fogja Vajdaságot. Szerintem egy kifejezetten izgalmas előadás lesz látványvilágban is, tehát nem csak a színészi munkára gondolok, hogy jó lesz, hanem maga a látványa egy. Tényleg megpróbálja Kinga, illetve Ondrasek Péter a díszlettervező kihozni a szabadtéri színházi formából a legtöbbet, hogy vizuálisan is lenyűgözze majd a nézőket. Én remélem, hogy szeretni fogják.
0: Elárulhatunk esetleg néhány titkot, hogy mennyire tér el az eredeti történettől? Milyen szálon fut majd ez a szerelmi történet lesz?
1: Nagy eltérések nincsenek, tehát Góli Kornélia nem arra fektette a hangsúlyt, hogy átírja a darabot, hogy a történetet valami más történetté formálja, csak a nyelvezetén dolgoztak egy kicsikét, hogy a mai ember számára, mai fiatalok számára könnyebben emészthető legyen a szöveg. Ugye Vörösmarty nyelvezetet gyönyörű, de nem biztos, hogy annyira könnyen befogadja a ma embere. Tehát rengeteg idő eltelt azóta, mióta ő megírta ezt a szöveget, és már teljesen másképp beszélünk mi ma, mint akkor. Úgyhogy főleg ők ezen dolgoztak.
0: Hogy könnyebben megszólítson mindenkit.
1: Így van.
0: A turné július 20-án indul, és 25 vajdasági települést érint. Milyen szempontok alapján áll össze évről évre az útvonal, és mekkora szervezést igényel egy ekkora vándorszínházi körút?
1: Ez egy elég nagy munka. Elég nagy munka, ugye főleg egyeztetések alapján történik. Tehát községekkel egyeztetünk, és ez a párbeszéd után születik meg az, hogy az adott évben hová fog eljutni a Tanya Színház. Na most ez... Igen, látom én is az interneten, hogy emberek sérelmezik, hogy egyes helyekre nem jutunk el, vagy oda miért nem, ott miért vagyunk, stb. De igazából ezekkel a dolgokkal nem igazán tudok mit kezdeni, vagy nem tudunk mit kezdeni, mert van egy keretünk, egy 24-25 előadás, amit évente tudunk teljesíteni, és tehát érések alapján tudunk mi is válogatni, illetve a községek is a saját megbeszéléseik alapján tudnak felajánlani helyeket. Tehát ez sokkal összetettebb munka, mint az, hogy rábökünk a térképre, és azt mondjuk, hogy na, akkor az idén ide megyünk.
0: De gondolom a következő évre nézve, akkor figyelembe véve ezeket a helyeket, bővül, vagy máshogy alakul a települések
1: is. Persze, minden évben más a turné útvonala, vannak fix helyek, talán mondhatom fixnek, de hát igazából itt semmi nem fix. Lehet, hogy most pár évig járunk egy helyen, aztán pár év múlva már nem ott leszünk, hanem egy másik településen. Itt talán az egyetlen hely, ami fix tud lenni, az a Kavilló, a bemutató. Tehát ezen kívül ez minden más, az változékony.
0: A Tanya Színház immár 48 éve járja a vajdasági falvakat. Mi adja ennek a küldetésnek a különleges erejét? Mit jelent nektek az, hogy olyan helyekre is eljuttathatjátok a színházat, ahol ritkán van lehetőség élő előadást látni?
1: Küldetéstudat, igen, a küldetéstudat ez megvan az emberekben, megvan a színészekben, illetve azokban, akikkel dolgozunk. De talán az is fontos, illetve az is nagyon fontos, ugye, hogy ez egy életforma. Életforma az, hogy minden nap utazunk, minden nap felállítjuk a díszletet, lebontjuk a játszás után, és nagyon fontos, hogy teljesen másképp kommunikál a közönség velünk, mint mondjuk egy főszínházban. Sokkal közvetlenebb, a színészek ott vannak előadás után közöttük, és tudnak beszélgetni velük. Közvetlenebb, tehát nincs az embernek az a hangulata, az az érzése, ami a kőszínházban van, ugye, hogy egy kicsikét is kell öltözni, kicsit merevebben viselkednek, mert mégis, hogy egy kultúrintézményben mennek, egy pedig kijönnek a szabad térre, megnézik az előadást, és teljesen lazán kezelik az egészet. Ő nekik is másfajta érzet, és így a velünk való kommunikáció is sokkal nyitottabb, sokkal talán barátságosabb. Úgyhogy persze a küldetés tudat mellett ez is nagyon fontos szempont, hogy a vajdasági emberekkel így tudunk kommunikálni.
0: A Tanya Színház előadásai minden évben családokat, fiatalokat és idősebbeket is megszólítanak. Kinek ajánlanád leginkább az idei előadást?
1: Bárkinek, aki szereti a színházat és szereti a meséket. Nem tudom azt mondani, hogy jöjjenek el a 8 évesek, vagy jöjjenek el a 20 évesek, vagy az elvált szülők, vagy a családos anyukák és apukák, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amiben mindenki meg tudja találni magának azt a pillanatot, amit haza tud majd vinni.
0: Végezetül még mondjuk el azt is, hogy hol és mikor láthatja a közönség az előadást az első néhány alkalmakkor, és merre találhat bővebb információt az útvonalról.
1: Az interneten mindenki meg tudja találni, akár a Magyar Szó oldalán, akár a többi médiumnak az oldalán, illetve ajánlom a saját Facebook oldalunkat, mivel hogy közítettük az útvonalat, és az ott is marad, így bárki bármikor tud tájékozódni afelől, hogy éppen hol járunk. Ami egészen biztos, hogy július 25-e Kavilló bemutató.
0: Akkor még egy kérdés így a végére, mit üzennél azoknak, akik még soha nem jártak Tanya Színház előadáson? Miért érdemes ellátogatni?
1: Próbálják ki. Tehát nem lehet valamit úgy megítélni, hogy nem próbáltuk, nem kóstoltuk, nem láttuk. Aki még nem járt anyaszínházba, vegye rá magát, hogy egyszer kijöjjön, megnézze, és utána, hogyha úgy dönt, hogy ez nem neki való, nem kötötte le, akkor nem muszáj többet jönni, de egy esélyt mindennek meg kell adni.
0: A Tanya Színház idei turnéja tehát július 20-án indul Szent Tamásról, és egy hónapon át járja a Vajdaság településeit a Csongor és Tünde előadással. Vendégünk Gombos Dániel, a Tanya Színház igazgatója volt. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és sok sikert kívánunk majd a társulatnak.
1: Én köszönöm, kellemes napot mindenkinek.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon lehet. 062 29 12 64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Háromnegyed kettő körül járunk, műsorunk technikai hátterében változás történt, Nagy Viktor átadta helyét, és a következő órákban Farkas Ervin gondoskodik arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. Egy gyors és fontos közlekedési információ, hallgatói jelzések szerint Topolyán a Robi pékséggel szemben, valamint Szabadkán a Belgrádi úton a Matijevics Hentes üzlet közelében, továbbá a zsinagóga környékén a Bajai út elején is motoros rendőr ellenőrzi a közlekedőket, tehát rendőri jelenlét van szinte mindenütt, míg Kelebián és a Szevergyár közelében is rendőri ellenőrzésekre kell számítani, legyenek körültekintőek az utakon és tartsák be a sebességhatárokat, valamint használják a biztonságövet. Ezzel a Mozaik mai adásának végéhez is érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja önöket, Szabó Regina vendége, Kalmár Zsuzsa, a Palicsi Színjátszógrund vezetője lesz, akivel a gyermekszínjátszásról, valamint a színészet oktatásának módszereiről és tapasztalatairól beszélgetnek. Ne feledjék, 18 óra 30 perctől Mesés Percek is várja majd a legkisebbeket. A mikrofont most átadjuk, a Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánok!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. Idén 64.400 tanuló tett záróvizsgát, miközben a középiskolákban 72.000 hely állt rendelkezésre. A legtöbben, a nyolcadikosok közül közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-ok iratkozott be. A minisztérium szerint az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka egyrészt az elavult tantervekben, másrészt pedig a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő, mondják az illetékesek. Az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezéséről tárgyalt Dragan Glemocsics mezőgazdasági miniszter a kormány és más illetékes intézmények vezetőivel. Jelenleg több térségben, köztük Szerémségben, a Macsvai körzetben és Belgrád környékén Obrenovácnál vannak fertőzési gócok, miközben néhány korábban érintett körzetben már megszűnt vagy megszűnőben van a járvány. Holnaptól már csak 5 körzetben lesz érvényben a járványhelyzet. Az agrárminiszter elmondta, nincs ok a pánikra, az afrikai sertéspest is nem fertőzi meg az embereket. Hozzátette, hogy év eleje óta mintegy 25.000 sertést voltak kénytelenek leölni, illetve ennyi állat hullott el az afrikai sertéspest is miatt. Lemondott Gulyás Gergely távozik a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentette be döntését, amit az alaptörvény 17. módosításával indokolt. A Tisza kormány ezáltal 12 évre korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, így több korábbi képviselő ki lesz zárva a választásokon. Gulyás Gergely ezen felül a köztársasági elnök Sulyog Tamás elmozdítását is antidemokratikus lépésként értékelte. A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat a választáson a közjogi korlátok miatt, ezért lemondok a frakció vezetésről, mondta Gulyás Gergely.
2: Sport.
3: Novák Djokovic egy helyet javítva a 7. helyre került a legfrissebb ATP világranglistán 3760 ponttal. A rangsort továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti fölényesen 13450 ponttal, míg a wimbledoni döntő után Alexander Zverev a második, Carlos Alcaraz pedig a harmadik helyen áll. Kezdetét vette a TSC 5 napos nyári labdarúgó tábora, amelyen mintegy 70 gyerek vesz részt. A fiatalokkal 6 szakképzett edző foglalkozik, akik egész héten változatos programokkal várják az ifjú focistákat. A tábor során a gyerekek betekintést nyerhetnek egy profi labdarúgó mindennapjaiba. A szervezők kiemelt célja a sport népszerűsítése és az egészséges életmódra nevelés. A táborban a munka a TSC edzőinek irányításával péntekig tart.
2: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 27 fok van. A napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást. Hasonló idő lesz holnap is, azzal, hogy melegszik a levegő. A csúcshőmérséklet elérheti majd a 33 fokot.
1: Aktuális.
4: Aktuális.
2: Érdekes.
4: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
4: A Régió Rádió hullámain is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A színjátszás nem csak a színpadon nyújt maradandó élményeket, hanem önbizalmat ad, fejleszti a kommunikációt és a kreativitást is. De hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel a színház világát, és milyen módszerekkel lehet kibontakoztatni a tehetségüket? Erről beszélget kolléganőnk Szabó Regina Kalmár Zsuzsával, a Palicsi Színjátszógrund vezetőjével a Beszéljünk róla következő perceiben.
2: Nagyon-nagyon sokan téged a színpadról ismernek, de te a kulisszák mögött is nagyon sokat mozogsz. Honnan jött az életedbe az, hogy a gyerekekkel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen. Többféle kiváltó oka van, amikor az ember változásra kényszerül, vagy változást érez fontosnak az életében. Ez nálam se így egyik napról a másikra jött, hanem szerencsés egybeesések, szerencsés csillagzat alatt. De ennek is volt egy olyan előtörténete, hogy a színházban éppen egy úgymond vákumba kerültem, ahogy mi ezt színészek azért sűrűn ismerjük. Tehát van, amikor megy a szekér, az a hullám hegye, és akkor aztán vannak a vákumosok, illetve a völgyesek, amikor nem annyira megy a szekér. Nekem pont ilyen vákumba jött bele egy felkérés, a Szeles Attila volt akkor a Palics Magyar Művelődési Egyesületnek a vezetője, és ő vetette fel nekem, hogy jó lenne itt Palicson valami színjátszás. És akkor én ezen elkezdtem gondolkodni, és tényleg megfogant a fejembe ez a gondolat, hogy miért ne próbálnám ki magam. És akkor így született nekem, akkor már két gyermekem volt. És akkor mi elkezdtünk színjátszással foglalkozni, és egyre több gyermek jött, és én meg egyre jobban és jobban beleszerettem ebbe a munkába. Úgyhogy így kezdődött.
2: És hogyan alakult ott a kezdet? Mi volt az, amit kitűztél magadnak célul, hogy a gyerekeket hogyan kell megszólítani, vagy hogyan kell velük jól foglalkozni?
3: Hosszú táv, ezt mindig elmondom minden versenyen, minden zsűrizésnél, hogy én a hosszú távú színjátszó csoportos munkában, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, hiszek. Tehát, hogy a kezem közé kapok úgymond egy gyerekcsoportot, és akkor azt figyelem, hogy ők évről évre miben tudnak előrelépni. Azt figyelem, hogy mik azok az impulzusok, amiket meg kell kapniuk, hogy ők maguk önmagukban, tehát minden gyerek önmagában egy picit jobban megnyíljon. Egy picit magabiztosabb legyen. Egy picit jobban merje vállalni a véleményét. Egy picit játékosabb legyen. Hogy élvezze a játékot a színpadon, és ha megtanulja élvezni a játékot a színpadon, akkor megtanulja majd élvezni az életét is. Úgy gondolom én a nehezebb időszakokban is. Tehát, hogy számomra ez a színházi nevelés, úgymond, ez egy csúnya szó, de nem arról szól, hogy én majd jövendőbeli színészeket neveljek, vagy értő közönséget neveljek, de mindez magában foglalja. Tehát nyilván van, aki azt mondja, hogy én ezzel akarok majd foglalkozni, elmegy színésznek. Nyilván van olyan, aki beül egy előadásra, és már tudni fogja, hogy neki mit kell nézni, úgyhogy az előadást be tudja fogadni vizuálisan, és értelmileg, és érzelmileg is. De hogy a gyerek nagyon sokféle családból jönnek, nagyon sok háttérrel, nagyon sok bajjal, nagyon sok teherrel sokszor. Rengeteg az ellenkező példa is, aki támogatnak otthon, aki mindent megkap. De hogy ezek a gyerekek egy idő után elkezdenek egy csapatként működni, ez számomra a legfelemelőbb. Tehát, hogy tényleg bármilyen helyről jött gyereket összeteszel, van egy közös színházi munka, van egy csomó közös

0: közös játék, és egyszer csak ők elkezdenek csapatban gondolkodni. És ez a csapat, hogyha valaki nyolcadikos lesz, például most ugye nagy fájdalmam mindig, mikor el kell engedni embereket, de befejezték a nyolcadikat, egyik-másik megy Magyarország a középiskolába, harmadik megy természetire, tehát hogy már nem maradnak tovább, de hogy maga a csapat éli ezt meg fájdalmasan, hogy akkor ő most már nem fog jönni. Persze vannak a középiskolások, de akkor ott is vannak ezek a búcsúk, de hogy a mai világban azt gondolom, hogy csapat szellemben tevékenykedni, csapat szellemben élni, tehát hogy nincs egyedül. És ettől is azt gondolom, hogy ember és felnőtt szintjén azt fogja megtanulni, hogy a kétségbeesések pillanataiban sem vagyunk egyedül. Mert mindig van egy csapat, akire lehet számítani.
1: És hogyan vezeted őket rá, hogy jobban ismerjék meg magukat? Milyen játékok vannak, vagy milyen jó kis praktikák, amiket te alkalmazol?
0: Az utóbbi években itt a drámapedagógiai társaságok, ezek nagyon-nagyon sok segítséget adtak ebben. Tehát, hogy tényleg én nagyon sok játékot loptam tőlük. Tehát tényleg, ezt lopásnak lehet nevezni, de hogy mindig az van, hogy ez az életemben folyamatosan tanulás van. Tehát én igyekszem folyamatosan tanulni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, főleg ahogy az ember már kezd öregedni, nem öreg, de kezd öregedni, folyamatosan legyen valami kihívás, legyen valami új tanulnivaló, legyen valami kihívás az elmédnek. Tehát, hogy ne legyen az, hogy belepunyadsz abba, ami neked már van. És én is megtanultam ezeket a játékokat, megtanultam az alapelveket. Tehát, hogy én nem jártam soha semmiféle tanfolyamra, sokat voltam ilyen szakemberek közelébe. Tehát sokat ellestem tőlük, sokat olvastam. Tehát én azt gondolom, hogy az olvasás az egyik legfontosabb dolog. Tehát valami téma érdekel, és akkor elkezdett felkutatni a legmélyéig. És ha valahol elakadsz, kéred egy úgynevezett mester, mert az minden szinten, az élet minden területén vannak ilyen mesterek. Ezt mondod, hogy mit olvassak, ami tovább tud engem billenteni ezen. Szóval nagyon sokat képeztem magam ilyen szempontból is, és viszont most már eljutottam oda, ugye 12 éve működik a Grund, hogy már tényleg a csapaton látom, hogy akkor melyik játék.
2: Felmire.
0: Igen, tehát hogy most már ezt tudom mondani nagyképűen, hogy látom, hogy a gyereknek a kemény kézre van szüksége, a biztatásra van szüksége, ha nagyon rossz olyankor is, csak a zöld kör, tudod, ez az osztályzásban, hogy nem a piros mínuszok, hanem a zöld pluszok, tehát, hogy minden gyerekhez másképpen kell hozzáállni, és amit egymástól tanulnak, az még ennél is értékesebb. Mert ugyanis meglátja a valamelyiket, hogy ú, ő milyen jól mondja, én is tudom ezt így, és akkor legközelebb, ha felmegy a színpadra, már ő is meri vállalni. És az, hogy a színpadon bemeri vállalni, ezt többször mondom nekik, hogy a színpadon te elfelejtheted azt, aki te vagy, hanem itt te eljátszol valamit, eljátszol egy helyzetet. És nagyon érdekes, hogy például az improvizációkban, amit imádnak, főleg a kicsik.
1: De érdekes.
0: Imádnak. Nekem könyörögnek, hogy mikor improvizálunk már.
1: De a kicsik? Csak a kicsik?
0: Hát egytől nyolcig. Tehát a középiskolások azoknak derogál. Azok ilyen adhok ötletekkel, hogy kiülnek, és az az improvizáció, hogy ők kapták a feladatot, hogy improvizáljanak. És akkor erről beszélgetnek, hogy tehát, hogy nem ott akarom. Már... Igen. És a kicsik viszont egy szót mondasz neki, például, hogy repül, vagy nem, és erről egy egész történet.
1: Mert még bennük van a játék, nem?
0: Abszolút, lehet. Meg az, hogy ő akkor rájött, hogy akkor ő valaki más, de közben meg mindenkinek ezekben az improvizációkban megvillan, hogy milyen ő. És ahogy ezekben az improvizációkban látod azt, ahogy ők fejlődnek, egyik improvizáció, most már megmer szólalni, most már neki ötlete van, most már ő vezeti a bandát, tudod? És akkor így látni ezeket a lépcsőfokokat, ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka. Tehát, hogy én nem azért, hogy fényezzem mindazokat, nem magamat, mindazokat, akik ilyesmivel foglalkoznak szabad idejükben, hogy gyerekeket színházi neveléssel szórakoztatnak, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka. Mert érzékenyebb, empatikusabb, nagyobb önbizalommal rendelkező, a véleményüket vállalni merő emberek és felnőttek fognak belőlük kikerekedni.
1: Igen, ez nagyon jó, mert az iskola az nem tudja, nem feltétlen tudja ezeket mind megadni, akár idő hiányában, akár bármi más hiányában, és kell, hogy ilyen tér is legyen. Mit veszel észre a jelenlegi csapatokon? hogy nekik mire van szükségük. Milyen irányításra?
0: Nem tudok általánosságot mondani.
1: Tehát mindegyik gyerek teljesen más.
0: Mindegyik gyerek teljesen más, és mindegyik csapat teljesen más. És nálunk ugye az a gyakorlat, hogy egy idő után egy felsőbb, tehát egy idősebb csapatba átkerül. Tehát ugye az első egy-két csoportomat azt úgy vezettem ki, mivel kevesen voltak, hogy elindultunk elsőtől negyedikig, ugye negyedikesen volt akkor a legidősebb, és aztán szépen lassan mi sétálgattunk fölfelé középiskoláig, és akkor belőlük maradtak néhányan középiskolások, és hozzánőttek a többiek, és akkor egyszer már két csapat lett, aztán négy csapat lett, most megint három csapat lesz. És akkor valahogy azt vettem észre az elmúlt időkben, hogy így hetedik-nyolcadikra egy óriási ugrás van a gyerekek fejlődésében. Tehát, hogy valójában nem az van, hogy alsósok és felsősök, hanem idén összeteszem úgy őket, hogy elsőtől hatodikig, és a hetedik, nyolcadik megint külön. Mert hetedik és nyolcadikban fizikailag is megváltoznak.
2: Igen.
0: Lelkileg megváltoznak. Ez olyan, mint az oviból, tehát a 7 éves kor. Tehát a 7 évesen válik a gyermek, ugye iskola éretté. Mert akkor jut el egy kör végére. Ugye ezt a jogában, ez a gyökércsakra kora, az 1-től 7 éves korig. És akkor vált egy nagyot, hogy áttér a következő, mindegy, nem kevelem bele a jogát, tehát hogy áttér a következő életszakaszába, ami megint 7 év. És a 14 éves kor az már a harmadik életszakasz. És a 14 éves korban kezd igazából az önbecsülés, az önértékelés, az agresszió. Tehát, hogy a gyerekben minden ilyen kanalizálásra szoruló dolog 14 éves korában kezd el megmozdulni.
1: Mit veszel észre most például a hetedik, nyolcadikosokat? Milyen témák érdeklik? Változtak az érdeklődési körök, vagy most ugyanaz van, mint eddig is?
0: Igen, ezt jó bekérdeztél, mert mondjuk mi a Toldit csináltuk hetedik, nyolcadik.
1: Igen, most. Igen, és...
0: Ó, gyerekek, én vérizzadtam a Toldival, tényleg, úgy voltam vele, elkezdtük tavaly. Vagy nem is tudom, nagyon régen. És én úgy voltam vele, hogy Toldi, hát hetedik, nyolcadik, nem fogják elolvasni, ebbe biztos vagyok, nem is értik Arany János gyönyörű magyarságát. Én nekem a másik szenvedélyem, ugye ez a magyar nyelv, a költészet, és nem létezik, hogy gyerekek, ezt nem érzitek meg, hogy ez milyen gyönyörű, akkor sehol nem vagytok. Milyen magyarság, anélkül, hogy Arany Jánostól legalább idézni tudnánk néhány sort, legalább a Toldiból, tudod? És akkor így eldöntöttem, hogy én már pedig ezt végig fogom rajtuk gyűrni, csak azért is. És azt hiszem, hogy a Vörös Sándoron kérdezte így a zsűritak, hogy hát de hogy sikerült ezt akkor, hogy nem akarták, és mégis csináltak, mondom, csináltuk. Egy csomó gyerek már 7 vagy 8 éve színjátszott, nem pontosan tudták, hogyha eldöntök valamit, és nagyon nem hittek benne, hogy ebből bármi lesz, és akkor mondta nekik, hogy most kérem azt a bizalmat, amit megalapoztam, úgy gondolom, az elmúlt 7-8 év alatt, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor csináljuk. És onnantól kezdve, hogy ők így beadták a derekukat, leelemezgettük szinte mondatról mondatra, hogy mit jelent, ugye? Tehát azért ég a napmelegtől a kopár szik sarja, így ezt kimondod, és összerakja ő valahogy, hogy mit jelent ez a mondat, de azért el kell mondani, hogy ez miért gyönyörű, hogy ez mit jelent. És így végigrágtuk magunkat, és egy számomra nagyon kedves előadás lett. Tehát azt gondolom, hogy ezek a gyerekek színészileg a helyükön voltak. Tökéletesen, megint minden gyerek önmagához képest.
1: Igen, nem ezt így kell nézni.
0: Tehát, hogy önmagához képest csodálatosan magyarul beszélt, értette, amit mond. Ráadásul ezt elég sok mozgással csináltuk meg, elég sok éneklés van benne. Tehát, hogy ők mindent beletettek, és egy nagyon jó előadás lett, úgyhogy örülök. Viszont, visszatérve arra, hogy érdekli vagy nem őket, iszonyatosan nehéz volt a figyelmüket fenntartani. Még úgy is, hogy tudják, hogy ez a próbáknak a katonás ideje.
1: Ez mindig a feladat. Mondom,
0: van egy katonás, tehát van a hülyeség, improvizálgatunk, ezért kitaláljuk, nagyokat röhögünk a baromságokon, és akkor van egy idő a főpróba hét előtt, amikor katonákra van szükségem. Tehát akkor tényleg az van, hogy megbeszéltük, azt csináld. És nincs röhögés hátul, és nincs zajongás hátul, hanem hogy lássák, hogy a színházi munkának azért van egy olyan fegyelme, amiből aztán lesz egy előadás. És mondtam, ha kész az előadás, utána lehet örömködni, meg örülni. De ezt az előadást katonai fegyelemmel kell megcsinálni. Úgyhogy iszonyatosan nehéz volt tényleg fenntartani a figyelmüket, újra csináltatni a jeleneteket, folyamatosan szétzilálta őket, ezek hülye kamasz agyak, ugye ilyenkor bekapcsolnak, és ők se értik, hogy mitől vihognak még mindig, de ők így néztek rám, hogy miért vagyok ilyen hülye? Hát mondom, nem tudom miért, vagy te mondd meg nekem, tudod, kamasz vagy. Tehát nagy harcok ezek kamaszkorba.
1: Igen, nagy és harcok. Neked birka türelmed van ehhez?
0: Birka türelmem van. Imádom őket. Én a Gruntól Regina olyan sokat kaptam, tudod? Tehát, hogy minden vasárnap vasárnapom ezzel megy el, 12 éve. És egy pillanatát nem sajnálom. Érted? Egyrészt, mert a gyerekeim is nyilván ott vannak mind a hárman, vagy ott voltak végig. Tehát nem az volt, hogy én itthon hagytam az én családomat, és mentem a Gruntba, hanem ők is jöttek. És egyszerűen azt érzem, hogy nekem olyan öröm és elégtétel, amikor egy gyereken azt látom, hogy ő egy szuverén személyiség. Tudod, hogy azzá kezd válni. És úgy lép ki tőlem 8. korába, vagy középiskola után, hogy ő, hiszem, azt más ember lett, mint amilyen lett volna a színjátszó nélkül.
1: De jó, ez gyönyörű. És mik a jövőbeli tervek? Idén majd mit fogtok csinálni?
0: Hát igen, mindig összefolyik egy kicsit az utóbbi időkben, ugye, amióta elkezdtünk úgymond felnőtt előadásokat csinálni, mert ezt is tudni kell, hogy én nem hagytam, hogy a Mezei Zoltán az én férjem és kedvenc rendezőm, majd ezen jót fog röhögni, megúszta ezt a grundos dolgot, és akkor én néha így bedobtam neki, hogy hát most már szerintem készen állunk egy musicalre, vagy egy valamire, vagy ez. És akkor ő is bejött és beleszeretett ezekbe a gyerekekbe, így volt az első olyan nagy produkciónk a Valahol Európában, aminek hatalmas sikere volt, amiben szinte mindenki benne volt. Tehát azért volt csodálatos, mert ott minden pici gyereket bele tudtunk ebbe tenni, tehát egy nagy közös élmény volt. A Magyar Zsófi csodálatos koreográfiákat csinált hozzá. Tehát, hogy tényleg olyan mozgalmas és jó előadás lett, amilyet csak tudtunk csinálni. Azután ott lett egy ilyen kísérleti darab, az Emily, ami középiskolások. Ugye ez megnyerte a KSZV-t, akkor ott mennybe mentek a középiskolásaim, akkor az volt a komolyabb évünk, és akkor tavaly megcsináltuk az Én nem olyan nő vagyok című előadást, ami megint egy zenés komédia. Valamikor mi játszottuk Senki sem tökéletes címmel a Népszínházba, úgyhogy onnan én a jelmezeket kölcsönkértem, tehát hogy nem kellett annyi jelmest csináltatni, mert ugye folyamatos anyagi nehézségek között vagyunk, még akkor is, hogyha az Egyesület tényleg mindent megtett annak idején is, és most is, tehát az utainkat, azokat fizetik, amiben csak tudnak segítenek. Tehát tényleg a Palics Magyar Művelődési Egyesület, ami anyahajónk valójában, és ők tényleg, amiben csak tudnak, hát amennyit tudnak, nekik se fenékig tejfel, de ezt az Andrea tudná most elmondani, hogy mi a jelenlegi helyzet, de hogy ők tényleg segítettek nekünk, de mégis mi megpróbálunk mindig kevés pénzekbe beleférni. Tehát, hogy aki csak tud, ingyen dolgozik, tudod. De valójában nem ezen múlik, mert az alkotó embereknek van egy ilyen nagyon pozitív közös tulajdonsága, hogyha azt mondja neked valaki, hogy gyere már, de nincs rá pénzem, akkor ugyanúgy elmész. Tehát, hogy nincs, igen. Jó esik, ha kifizetnek a munkádért, de hogy megszoktuk azt is, hogy ingyen dolgozunk elég sokat. És akkor ugye itt az időbeosztás egy kicsit megborult, mert ugye csináltuk a nagy produkciót, akkor minden annak van alárendelve. Ez általában csúszik a színházban is. Tudjuk, hogy ritkán vagyunk készek bemutatóra, ugye? Tehát, hogy mindig egy kicsit kéne csúsztatni, gyerekekkel ez egy picit még egy kicsit meg van fűszerezve, mert azért nekik nincs az a munka morájuk, ami egy végzett színésznek már van, hogy tudod, hogy addigra készen kellene.
1: Meg van más program.
0: De így van, de vasfegyelemmel dolgozták végig, ezt az Én nem olyan nő vagyokat is, tényleg ez is valami nagyon, nagyon jó kis munka volt, és szerintem egy nagyon élvezhető és kedves előadás lett belőle, sokan visszajártak, nagyon sokszor játszottuk sok helyen. Közben lett a Toldi, és mi, amikor befejeztük ezt a Én nem olyan nagyok vagyokos őrületet, akkor azt mondtuk a középiskolások, hogy már menjünk KSZV-re, és akkor én elővettem egy Hamletet. Mert én a Hamletet szintén elkezdtem pár évvel ezelőtt, de akkor szétesett a csapat, és nem csináltuk tovább. Viszont van egy ilyen nagyon erős késztetés bennem a klasszikus szövegek iránt. Annak idején mi csináltuk Róma és Júliát, csináltuk Szent Iván János, csináltuk Kis Herceget, csináltuk ugye a Toldit. És hát a Hamletben is érzek annyit, hogy itt egy kis segítséggel a Brestjánszki Rozi részéről, ami dramaturgiai segítség volt. Én ugyanis a Toldival beleszaladtam egy dramatizálásba, és iszonyatos sokat szenvedtem vele. Tehát ez az volt a legnehezebb része,
1: próbáltam.
0: Hogy a Toldit hogyan dramatizálni az ő arcukra. Úgyhogy most a Rozit megkértem, hogy figyelj, Hamlettel ezt akarom mondani, csinálj egy előzetes. És akkor ő gyönyörűen lerövidítette és afelé terelte a Hamlet szöveget. Ezen még kell dolgozni, mert nagyon hosszú lenne az edet, de azt kezdtük próbálni, gyors vagyok. Tehát a Hamletet próbáljuk. A kicsikkel meg szeptemberben. Tehát szeptemberben mindig van egy taktoborzónk, úgyhogy aki szeretne grundos lenni, az szeptemberben keresse meg, van egy Facebook oldalunk, szabad
1: reklámozni.
0: A Balicsi Színjátszó Grund oldal, és szeptemberben csinálunk taktoborzót, de akkor vérszemet kapok, és elmondom, hogy a nyáron lesz két táborunk.
1: Köszönöm,
0: hogy mi meghirdettünk egy középiskolás korosztálynak egy tábort, július 13-tól, azt hiszem 17-ig, tehát 5 nap, és meghirdettünk egy 7-től 13 éves korosztályig tábort, az pedig július 20-ától 24-ig, tehát 5 nap, reggeltől nagyjából estig, tehát 9-től 5-ig a táborok, nem itt alvós még. Ez egy ilyen kísérleti év.
1: Pedig a táborok azok szükségesek, vagy hogy az egy pluszt ad nyáron, nem?
0: Hát nyilván a kicsik, tehát hogy itt megint az van, hogy ugye azok, akik általános iskolások, azok, ami benne van, hogy menjünk, valamit csináljunk, ugye? Viszont aki így átcsúszik a középiskolába, az hagyjál már végig. Egész évben ültem a hülye suliba, bocsánat, nem az iskolákra, csak a gyereknek ilyen a hozzáállás. Lopták az időmet, hagyj nyomjam már ezt a mobilt. Tehát, hogy ezt látom, hogy a középiskolások nehezen moccannak. Tisztelet a kivételnek, ugye? Mert a táborban is elsősorban a már meglévő grundosaim jelentkeztek. Tehát, hogy ő bennük meg benne van ez a gyerünk, bennük van ez az alkotási vágy, bennük van ez a, nem is tudom, ez a pörgés, hogy azért csinálni valamit mégis jobb, mint nem csinálni semmit.
1: A nyáron, amellett, hogy most így a gyerekekkel foglalkoztok, és tábor is minden, lesz időt pihenni? A jóga?
0: Lesz időm pihenni, figyelj, el fogunk menni nyaralni egy hétre, de... Az az én szerencsém, Regina, hogy amit csinálok, sok. Tudod, sok. De tényleg. De mindent szeretek. Tehát, hogy nekem nem munka bemenni a grundba. Fáradt vagyok este 9-kor, tehát elmegyek 2-kor, hazajövök 9-kor. Fáradt vagyok, de jó leső fáradtság. Itt beülök jógázni a csajokkal, időnként egyre többször férfiakkal is. Tudod, és akkor, de nekem ez a pihenés. Tehát mindig mondom nekik, hogy én őket kihasználom, mert nem biztos, hogy magamtól leülnék jogázni. Tehát most ebben a pillanatban nem biztos, motiváció. Hogy leülnék jogázni, de mondom, mivel jöttök, ezért mondom. Tehát, hogy igen, hogy az is nekem pihenés. Tehát beülök fáradtan a jogára, de ezt, aki jogázik, az tudja. Tehát ez meg tudod tapasztalni néhány joga óra után, ezt bizton állíthatom, hogy milyen jót tesz. Tehát bejössz, fáj a fejed, eleged van, fáradt vagy, húz a derekad, húz a térded, bejössz jogára, és utána tényleg csillámpóni effektus, hogy tudod, hogy ilyen nyugalomban, nem káromkodsz hazafelé az autóban, a többi közlekedőre, tudod, hanem így, hát jól van. Tudod, egy kis...
1: Semmi baj, minden jó.
0: Mosolyogsz, nem sokáig, ugye hazaérsz és rádomlik, de hogy valójában igen. És minél többet jogázol, annál jobban elkezded tudni magad kontrollálni. Ez egy fontos része, hogy hoppá, ez a gondolat, ez most kint marad.
1: Én nagyon-nagyon jó utat kívánok. Köszönöm. Neked, és nagyon sok tanulást. Tanulj folyton úgy, köszönöm. Ahogy eddig is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
3: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. A legtöbben, a nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-uk iratkozott be. Az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka az elavult tantervekben és a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő, mondják az illetékesek. Az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezéséről tárgyal Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter a kormány és más illetékes intézmények vezetőivel. Jelenleg több térségben, köztük Szerémségben, a Macsvai körzetben és Belgrád környékén, Obrenovácnál vannak fertőzési gócok, miközben néhány korábban érintett körzetben már megszűnt vagy megszűnőben van a járvány. Holnaptól már csak 5 körzetben lesz érvényben a járványhelyzet. Mától 5%-kal csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, jelentette be a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. 8 közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten, közölte a város rendőrkapitánysága. Ezekben összesen 7 sérültek meg, 2 súlyosan, 5 könnyebben. A rendőrség az ellenőrzések során 710 szabálysértési bírságot szabott ki, 190 szabálysértési eljárást kezdeményezett, valamint 31 járművezetőt kizárt a forgalomból. Közülük 5 sofőrt súlyos vagy teljes fokú alkoholos befolyásoltság miatt bentartottak.
6: Sport.
7: Kezdetét vette a TSC 5 napos nyári labdarúgó tábora, amelyen mintegy 70 gyerek vesz részt. A fiatalokkal 6 szakképzett edző foglalkozik, akik egész héten változatos programokkal várják az ifjú focistákat. A tábor során a gyerekek betekintést nyerhetnek egy profi labdarúgó mindennapjaiba. A szervezők kiemelt célja a sport népszerűsítése és az egészséges életmódra nevelés. A táborban a munka a TSC edzőjének irányításával péntekig tart.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén most 28 fok van, a napos és a mérsékelten felhős időszakok váltják egymást, és hasonló idő lesz holnap is, azzal, hogy melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 33 fokot.
5: Hírműsorok óránként.
0: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: SMR.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbuszpályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon lehet. 062 29 12 64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
7: Bíróság elé áll az újvidéki vasútállomásnál történt tragédia ügyében Gorán Vészics és több más vádlott is. Hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok Szerbiában, nem sokára küldik az értesítőket. Súlyos baleset történt tegnap Montenegróban, egy szerbiaiakat szállító kis busz tért le az útról. Mától csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, és 4,2 km új kerékpárút épül Szabadkaváros területén az OptiBike 3 projekt jóvoltából. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Bíróság elé áll a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia ügyében Gorán Vészics volt közlekedési miniszter, és jelen a Tanaskovic, a szerbiai vasúti infrastruktúra közvállalat volt igazgatója, közölte az újvidéki fellebbviteli bíróság. A testület megváltoztatta az elsőfokú bíróság korábbi döntését, amely bizonyítékok hiányában még megszüntette volna az eljárást a politikusok ellen. A fellebbviteli bíróság mostani határozatával jóvá hagyta a felsőfokú ügyészség vádiratát, és elutasította a többi vádlott védőinek fellebbezéseit is. A döntéssel minden jogi akadály elhárult, így megkezdődhet a tárgyalás. A vád szerint az érintettek a munkálatok zajlása közben engedélyezték az épület használatát, és elhanyagolták a szerkezet karbantartását, amivel közbiztonság elleni súlyos bűncselekményt követtek el. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az első katonai orvosi vizsgálatok, az értesítőket pedig a 2006-ban született fiatalok kapják meg először. A szerb államvezetés bejelentése alapján a 75 napos sorkatonai szolgálat várhatóan jövő márciusban indul. Ezért céljuk, hogy még az idei év szeptemberéig vagy októberéig elvégezzék a sorozással kapcsolatos feladatokat. Ez alapján az érintettek hamarosan megkaphatják az első értesítéseket az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról, ahol szemészeti és hallásvizsgálaton, kardiológiai ellenőrzésen és terheléses teszteken vesznek majd részt. A fizikai alkalmasság mellett kiemelt figyelmet fordítanak a pszichológiai állapotra, valamint a modern hadviseléshez szükséges képességekre. Akik lelkiismereti okokra hivatkoznak, azoknak biztosított a polgári szolgálat, melynek időtartama 155 nap lesz. Fülbevaló és ékszerviselése tilos, a tetoválások pedig csak akkor megengedettek, ha nem látszódnak ki az egyenruhából. Súlyos baleset történt vasárnap Montenegróban, a Kotor-Niksic út Lipci település melletti szakaszán egy szerb állampolgár életét vesztette. 16-an pedig megsérültek, amikor egy kis busz letért az útról. A jármű valamennyi utasa szerb állampolgár volt. A baleset áldozata egy fiatal személy, akit az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak megmenteni. A sérültek közül egy körülbelül 10 éves gyerek életveszélyes állapotba került. Az orvosok újraélesztették, majd a podgoricai klinikai központba szállították, ahol súlyos belső sérülései miatt folytatják a kezelését. A többi sérült állapota stabil, 9-en súlyos, 5-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Ismét csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját a szerb kormány. A pénzügyminisztérium közlése szerint a már érvényben lévő 5%-os mérséklés mellett újabb 5%-os csökkentés lép életbe, de az üzemanyagárak így is magasak. Vajtai Viktória riportja.
6: A szerb kormány döntésének célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon és ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, valamint hogy megvédjék a lakosság életszínvonalát. Nikolina Stancsic.
8: Heti szinten biztosan 2000 dinár vagy többet is beletankolok, mivel ugye napi szinten menni kell vele. Havi akkor bekijön 8-10 ezer dinárig, ami már gondolom elég sok, és nem tudnám őszintén, még így ki lehet bírni, de későbbre, hogyha fölmennek még az árak, az már nehezebb lesz, gondolom.
6: A jövedéki adó az üzemanyag árának egyik fontos eleme. Ennek csökkentésével a kormány azt szeretné elérni, hogy a világpiaci drágulás kisebb mértékben jelenjen meg a benzinkutakon. Szalai Jolánka.
9: Szinte napi szinten unokát is kell vinni iskolában, meg edzésre, ilyen na, gimnasztikára hordom, és bizony elég költséges, úgyhogy nagyon nehezen tudunk kijönni belőle. Most főleg ugye a benzinárak, nem tudjuk, sose biztos, hát bizonytalan, hát nagyon kell vigyázni, ahova csak tudunk, nélkülözzük az autót.
6: A sofőrök szerint minden olyan intézkedés kedvező, amely akár néhány dinárral is csökkentheti a tankolás költségeit. A napi szinten közlekedők ugyanis különösen megérzik az üzemanyagárak változását. Danics Violetta.
10: Mivel két kocsit tartunk, férjemmel ugye egyik irányba ő megy, másik irányba én a városba járok dolgozni, de Palicsig jövök hajdújárásról, és utána hatos busszal, így tudom olcsóban megúszni. Hát havi szinten mondjuk a férjem naponta bejár a városba, 10 000, szerintem a 20 000-et is eléri havonta, amit elkölt üzemanyagra, nekem így kicsit kevesebben jön ki így. Hát ami az árakat illeti, nem is volna gond, ami az árakat illeti, ha keresetek nem volnának olyanok, amilyenek.
6: Hogy a jövedéki adó mérséklése hosszabb távon is érezhető lesz-e a kutak áraiban, azt elsősorban a világpiaci olajár és az egyéb piaci folyamatok határozzák meg. Ruzsica Vránkovics, gazdasági elemző. Az a helyzet, hogy ma reggel óta ismét emelkedik a kőolajára. Újra 79 dollár körül van, vagyis már közelíti a 80 dollárt. Ezért nagyon nehéz bármilyen előrejelzést adni. Láttuk, hogy pénteken záráskor 76 dollárra esett vissza, ma reggelre azonban ismét 4%-kal emelkedett. Jelenleg Magyarországon és Szerbiában szinte megegyeznek a benzinárak, azonban Szerbiában a dízelért 20 dinárral kell többet fizetni literenként. Amit fontos még kiemelni, hogy Magyarországon jelenleg nincsenek állami intézkedések, amellyel szabályozzák az üzemanyagárakat, míg Szerbiában igen.
7: Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadkaváros területén az OptiBike 3 projekt keretében. A munkálatok kivitelezése már megkezdődött. A tervek szerint augusztus végéig Királyhalmon összesen több mint 2800 méter, majd Palicson további 1400 méter új kerékpárút épülhet. Dudás Dánielt hallják.
11: Az OptiBike 3 projekt a magyar-szerb határtérség turizmusának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztését célzó határon átnyúló beruházás, amely Szabadkaváros és a magyarországi Tompa önkormányzatának együttműködésében valósul meg az Európai Unió támogatásával. Újhelyi Ákos, a BMS köztársasági parlamenti képviselője.
12: 1,2 millió euró támogatást kapunk az Európai Uniótól, összességében ez több mint 2 millió eurót fog kitenni, hogyha figyelembe vesszük az OptiBike 1-et és a 2-t, és több mint 14 kilométernyi kerékpár utat építünk meg az Európai Uniónak köszönhetően. Az Európai Unió 85%-át támogatja a beruházásnak, 15%-ot pedig Szabadkaváros költségvetéséből kell kiválasztani, viszont el kell mondanom, hogy a szabadkai polgárok számára egy dinárba se fog ez kerülni, ugyanis a tartományi kormánynál támogatásra pályáztunk és meg is kaptuk.
11: Góli Csilla Szabadka alpolgármestere kiemelte, hogy az OptiBike egy olyan regionális fejlesztés, amely egyszerre szolgálja a helyi lakosság biztonságosabb közlekedését és a turizmus fellendítését.
13: Láthatóan megnövekedett a magyarországi turisták száma, akik ezeknek a kerékpárutaknak köszönhetően, melyek ugye a határ ezen az oldalán, Királyhalmán, Hajdújáráson és más határhoz közeli, Kelebián például határhoz közeli helyi közösség területén épültek ki, de ugyanúgy Magyarországon is, Ásotthalom és Tompa községek területén épültek ki kerékpárutat, és érezhető a turisták számának a növekedése. Egyre látogatottabbak a falusi rendezvényeink, szervezetten érkeznek ide kerékpárra a turisták, de ez mellett szintén ugye a második szempont, az pedig, hogy ezzel tudjuk az arányos fejlesztését biztosítani a helyi közösségeknek.
11: A projekt különösen fontos elem Királyhalom szempontjából, hiszen a település bekapcsolódik egy nemzetközi kerékpáros útvonalrendszerbe, amely hosszabb távon több látogatót és új gazdasági lehetőségeket is jelenthet a környék számára. Ezen felül a helyi lakosok biztonsága szempontjából is jelentős. Katona Róbert, a Királyhalom helyi közösség tanácselnöke.
14: A helyiek főleg kerékpárral közlekednek ilyenkor. Nagyon sokszor az áthaladó forgalom igazából helyismeret nélkül közlekedik, kicsit nem tudják, hogy hol találkoznak veszélyekkel, és nagyon fontos a helyiek, illetve a gyermekeinknek a biztonsága szempontjából, hogy ez a kerékpárút kiépül. Ugye lassan, hogy ez a projekt még befejeződik, akkor mondhatjuk, hogy 10 km kerékpárút fog Királyhalmon lenni.
11: A projekt keretében kerékpáros megállóhelyeket, szervizpontokat, interaktív információs táblákat és turisztikai információs pontokat is kialakítanak. A beruházás része az új kerékpáros híd is Hajdújárás kijáratánál Királyhalom irányába. Lálit Urbán Emese, építésügyi államtitkár.
15: A Vajdasági Magyar Szövetség érdekképviseletében már régen felismerték azt a hiányosságát a jelenlegi infrastruktúrának, amely a kerékpár utak fejlesztését illeti, és 2017 óta már fejlesztik a kerékpárutat Vajdaság szerte, és ez az Optipark projekt itt Szabadka környékét hálózza be a kerékpárúttal.
11: Az infrastruktúrális fejlesztések mellett a projekt az egészséges életmód népszerűsítését, valamint az épített és kulturális örökség megismertetését is szem előtt tartja, mondták az illetékesek.
7: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Lezárult a beiratkozás, a nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott. Még mindig jelen van az afrikai sertéspest és Szerbiában. Párizsba látogat a szerb elnök. Mundrucó Kornél rendező is megkapja idén a Livka Sándor díjat. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál zárónapján, és elkezdődött a TSC 5-napos nyári labdarúgótábor a Topolyán. Jönnek a részletek. Sikeresen lezárult a középiskolai beiratkozás Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az első és második körben összesen 57.580 diák iratkozott be. A legtöbben, a nyolcadikosok közel 74%-a szakközépiskolát választott, gimnáziumba pedig 25%-uk iratkozott be. Az idei felvételi legnagyobb meglepetése, hogy érezhetően visszaesett az érdeklődés az informatikai képzések iránt. Ennek oka az elavult tantervekben és a mesterséges intelligencia térnyerésében keresendő, mondják az illetékesek. Az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezéséről tárgyalt Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter, a kormány és más illetékes intézmények vezetőivel. Jelenleg több térségben köztük afrikai sertéspestis terjedésének megfékezéséről tárgyalt Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter, a kormány és más illetékes intézmények vezetőivel. Jelenleg több térségben köztük Szerémségben, a Macsvai körzetben és Belgában.

0: nap alkalmából rendezett hagyományos katonai parádén. Látogatása során Emmanuel Macron francia elnök ünnepi díszvacsoráján is jelen lesz, amelyet az állami és kormányfők tiszteletére rendeznek. Ez az első alkalom, hogy Szerbia elnöke hivatalos meghívást kapott a francia nemzeti ünnep katonai díszszemléjére. A hagyományos párizsi felvonulást holnap rendezik meg. Lemondott Gulyás Gergely távozik a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentette be döntését, amit az alaptörvény 17. módosításával indokolt. A Tisza kormány ezáltal 12 évre korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, így több korábbi képviselő ki lesz zárva a választásokon. Gulyás Gergely ezen felül a köztársasági elnök Sulyog Tamás elmozdítását is antidemokratikus lépésként értékelte. A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat a választáson a közjogi korlátok miatt, ezért lemondok a frakció vezetésről, mondta Gulyás Gergely. Mundruczó Kornél magyar filmrendező és Rados Bájic szerb színész, forgatókönyvíró, rendező kapja idén a Livka Sándor díjat. A rangos elismerést a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának keretében ítélik oda. Mundruczó Kornél a kortárs magyar filmművészet egyik legismertebb alkotója, akinek alkotásai rendszeresen szerepelnek a Káni Filmfesztiválon. Legnagyobb nemzetközi sikerét a Fehér Isten című filmjével érte el. Rados Bájic több mint 100 filmszerepet játszott pályafutása során, emellett sikeres forgatókönyvíró és rendező is. Legújabb munkája a Csuvár Ikone Svetog Gyorgya című film, amelynek forgatókönyvírója és főszereplője. A filmfesztivál július 18-án szombaton 21 órakor a Palicsi nyári színpadon. Simon Verhoeven, Ah, ez az üresség, ez a rettenetes üresség című német filmjének vetítésével nyílik meg. Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál zárónapján. Már a délutáni órákban folyamatosan érkeztek a látogatók, a programok iránt pedig egész nap nagy volt az érdeklődés. A résztvevőket különböző foglalkozások, játékok és gasztronómiai különlegességek várták, miközben este már jóval a Valmár koncert előtt megtelt a színpad előtti tér. Vajtai Viktória beszámolója.
1: Gyerekzsivaj, kézműves standok és a folyamatosan érkező látogatók már a délutáni órákban igazi fesztivál hangulatot teremtettek Palicson. Sokan családdal érkeztek, hogy együtt töltsék a zárónapot. Breznyák Botka Mónika résztvevő.
2: Mi minden évben itt vagyunk, és szerintem a legjobb fesztivál a környéken. Ingyenes és teljesen családbarát, úgyhogy imádunk ide járni.
1: A kisebbek egyik kedvence ezúttal is a korongozás volt. Többen most próbálták ki először, milyen érzés saját kezűleg formát adni az agyagnak. A gyermekeknek Ózsvár Péter fazekas volt segítségükre a korongozásban.
3: Én harmadjára vagyok kint, idén támadt ez az ötletem, hogy kihozom ezt a lábbalhajtós korongot, mert láttam, hogy nagyon sok gyerek van, és akkor én is úgy gondoltam, hogy a gyerekprogramhoz hozzá fűzöm ezt az én szakmámat is, és akkor hát most úgy néz ki, hogy kezd fiataloknak megtetszeni, és csatlakoznak és jönnek.
1: Az alkotás mellett sokakat az ízek is elcsábítottak. A standoknál helyi finomságok és kézműves édességek közül válogathattak a látogatók. Udri Melinda, kiállító.
4: Az idén a realisztikus desszertek, amik a hittek, de ugye nagyon sok gluténérzékeny ember van, úgyhogy én ilyen gluténérzékeny embereknek készítek mentes sütiket, tojástáj és cukormenteseket, és erre is nagyon nagy igény van.
1: Azok is találtak újdonságot, akik a természetes megoldások iránt érdeklődnek. Az illóolajakkal foglalkozó standnál egész nap érkeztek a kíváncsi érdeklődők. Vörös Zsana, kiállító.
5: Nekünk ez már a negyedik alkalmunk itt a fesztiválon, nagyon szeretünk jönni, az egész család ilyenkor nálunk kint van, és nagyon élvezzük, hogy ilyenkor tudunk személyesen is találkozni az emberekkel, ugyanis mi aktívak vagyunk a social médiában is, hogy úgy mondjam, viszont ilyenkor jó személyesen találkozni az emberekkel, ugye mi a hétköznapokban szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy az aromaterápiát hogyan tudják bevinni a hétköznapjaikban.
1: A nap folyamán színházi előadás, filmvetítés és bűvész show is várta a közönséget. Az est fénypontját pedig a Valmár koncertje jelentette.
6: Sport.
0: Az olasz Jannik Sinner 6-7-7-6-6-3-6-4 arányban győzte le a német Alexander Zverevet a Wimbledoni tenisztorna férfi döntőjében vasárnap. Ezzel az

0: Aztán hiszen ő megvédte címét. A 24 éves Sinner pályafutása 30. torna győzelme és 5. Grand Slam trófeája mellé 3,6 millió fontot kapott. Novák Djokovic egy helyet javítva a 7. helyre került a legfrissebb ATP világranglistán 3760 ponttal. A rangsor továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti fölényesen 13450 ponttal, míg a wimbledoni döntő után Alexander Zverev a 2., Carlos Alcaraz pedig a 3. helyen áll. Kezdetét vette a TSC 5 napos nyári labdarúgó tábor a Topolyán, amelyen mintegy 70 gyerek vesz részt. A fiatalok munkáját több szakképzett edző segíti, akik egész héten változatos edzésprogrammal várják a résztvevőket. Rózsa Krisztina tudósít.
1: A táborba a 6 éves korosztálytól egészen a 12 évesekig jelentkezhettek a fiatalok, akik életkoruknak megfelelő edzéseken és foglalkozásokon vehetnek részt. Sas Tamás Mohorról érkezett, és már 6 éve az AFK ADA csapatában futballozik. Mint mondta, izgatottan várja az előttük álló 5 napot, és reméli, hogy sok új dolgot tanulhat a TSC edzőitől.
2: Még nem voltam, ez az első alkalom.
1: És eddig hogy tetszik?
2: Nagyon tetszik, úgyhogy megpróbálok kihozni magamból a legtöbbet.
1: Mire számítasz itt az 5 nap alatt, miket fogsz tanulni?
2: Hát nagyon sokat fogok szerintem tanulni, mivel ez a TSC.
1: A topolyai táborban a gyerekek betekintést nyerhetnek egy profi labdarúgó mindennapjaiba. A napi programot folyamatos foglalkozások, edzések, valamint különböző játékos feladatok alkotják. Az edzések délelőtt és délután egyaránt zajlanak. Mihalec Sándor, a TSC utánpótlás edzője.
3: Tehát 4 részből áll az edzés, egyik helyen technikai feladatokat végeznek a gyerekek, a 2. állomáson 1-1 elleni párharcokat csinálnak, aztán a 3. részen egy kis érdekességet, ilyen vetélkedőket rakunk bele az edzésbe, és természetesen a 4. része, amit a legjobban szeretnek a gyerekek játszani, tehát mérkőzést játszanak egymás közt.
1: A szervezők kiemelt célja a sport népszerűsítése és az egészséges életmódra nevelés. Fontosnak tartják, hogy a gyermekek már egészen fiatal korban megszeressék a rendszeres testmozgást. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
4: Meg tudják azt tapasztalni, hogy a TSC edzőivel milyen a munka, de arra fogunk törekedni, illetve arra törekszünk minden évben, hogy ez ilyen vidám mókásan, tanulva a játékot, illetve elsajátít olyan technikai dolgokat, amelyek fontosak egy futballista számára. Ez mögött rejlik még az egy ilyen pszichológussal is játék, foglalkoztatás.
1: A táborban a munka TSC edzőinek irányításával péntekig tart, amikor a résztvevők számos új élménnyel, barátsággal és értékes tapasztalattal gazdagodva zárják a nyári programot.
0: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 29 fok van. Holnap változó felhőzetre, időnkénti napsütésre számíthatunk. Meghaladja már holnap a 30 fokot a hőmérséklet, a maximumok elérhetik a 33 fokot is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap is én mondom a híreket. További szép napot kívánok!
6: Aktuális információk, retrós slágerek, Szabadkai Magyar Rádió 107,1.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Jövetmenet úton, útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb útitárs.
2: Ki ez, nem ő?
3: Ki?
2: Tudod, a srác az Animal Kenny-ből.
3: Tényleg, ugye te vagy a kuka MC?
4: Igen.
2: Jó, repelj már nekünk valamit.
4: Jaj, ne már, búzni jöttem.
3: De, repelj bármit.
4: De mit?
2: Tök mindegy, ami az eszedbe jut.
3: Na.

0: reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
7: A műsoretető
8: Kis János.
6: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
8: Manu.
6: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó. Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
9: Legyenek ott!
6: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
10: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
6: Kis János,
11: nagy buli!
3: Ajánlót hallottak.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a hét napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: A retrós lágerek. Itt szólnak.
2: A

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. SMR.
2: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: A 107,1-en.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesében folytatjuk a Szekrénylakók történetét. Csík Mónika Szekrénylakók című könyvéből hallhattok egy hangjátékot, amely a Vajdasági Rádió és Televízió stúdiójában készült. Fogadjátok szeretettel!

Orrturkász és a meseszép pillangó. Előző mesénkben mamus főtt kukoricát készített a gyerekeknek reggelire. A finom kukorica illat szekrényfenékre is beszivárgott. Mimi és Sipirc a konyha nevű helyre akartak szökni, azt remélték, hát ha elcsenhetnek néhány szemet, de útközben összefutottak egy fegyveres illetővel, akiről kiderült, hogy korábban már járt szekrényfenéken, és pompás történeteket ismer.

0: Te is hallottad?
1: Hallottam. De milyen csuda lehet ez?
0: Ez nagyon félelmetes.
1: Mintha rosszul lenne valaki.
0: Ez a kabátok felől érkezik.
1: Pontosabban a nagy kabátból.
2: Rákcsa! Mi van rákcsával?
1: Nem tudjuk. Furcsa hangokat ad ki.
3: Egyébként is látta valaki mostanában?
4: Én azóta nem láttam, hogy itt volt az ólomkatona.
2: Elbújt a kabátjában is annyi.
5: Rákcsa! Jól vagy?
0: Lehet, hogy nem is rákcsa az, hanem valami betolakodó. Talán csak nem falta fel rákcsát.
2: Várjatok, majd én előcsalogatom. Rákcsa! Nézd, mi van nálam!
6: Mi?
2: Zsebkendő! Finom zsebkendő! Textil!
6: Nem kell!
2: Micsoda?
1: Akkor csak beszélgetni gyere le!
6: Beszélgetni így is lehet!
4: Hé, rákcsa! Újfajta portalanítási módszert fejlesztettem ki! Gyere, megmutatom!
6: Tojok rá!
4: Nem. Velőlem ott kuksolhatsz, amíg piros hó esik.
7: Szerintem csak hisztizik.
2: Másról lehet szó.
8: Még finomsággal se lehet előcsalni. Ez nem rákcsára val.
3: Talán a falatozástól úgy meghízott, hogy nem fér ki a kabát zsebből.
1: Aggódunk érted, rákcsa. Nagyon furcsán viselkedsz.
6: Furcsán is érzem magam, mintha elrontottam volna a gyomrom. És olyan szűkösnek érzem a bőrömet.
3: Hát annyi rákcsálástól nem is lenne.
9: Majd én segítek megfejteni a titkot. Elmesélek egy történetet. De fontos, hogy rákcsa is hallja. Rákcsa, hallasz onnan a kabát zsebből is?
6: Hallak, hihetetlen mesék könyve.
9: Akkor jó. Orturkász, a rőthajú pásztor, szerette a telet. Nagyokat sétált a hegyekben a befagyott tengerszemek felé, majd tavaszodván saját készítésű ecsetjével mázolta be a kerítést, virágokat ültetett, és kiengedte aklából anyáját. Kevés szavú, torzomborz ember volt Orturkász, csak a kecskéihez, Bukfenc nevű kutyájához, és a szeplősorú tanárnőhöz beszélt, ha az néha napján felvezetett a vízmosás melletti tisztáshoz egy-egy túracsoportot. Orturkász már évek óta nem ballagott le a hegyről. Bosszantotta, hogy a falusiak összesugnak a háta mögött, s gúnyolódnak rajta rossz szokása miatt, aminek a csúf nevét is köszönhette. Berendezkedett hát a kunyhójában. Telente pulóvert és bekecset készített magának, a szép idő beáltával pedig legeltetett, és a szeplősorú tanárnőt várta.

0: Mire kipattantak az első bimbók, a szeplősorú tanárnő megérkezett. Három kíváncsi diákot hozott magával, és valami rajzokat, amelyeket izgatottan mutatott meg Ortúrkásznak. Arra próbálta rábeszélni, hogy szabad idejében kezdjen el házi kecskesajtot készíteni, amelyet jó pénzért eladhat majd az odavetődő turistáknak. A rajzok a sajt csomagolására kerülhetnének, javasolta. Ortúrkász hosszasan vizsgálta a papírlapokat. A sajt készítés ötlete tetszett neki, csak azt nem értette, miért kellene egy jóképű idegen képmását nyomtatni a csomagolásra. Hiszen saját magad szerepelsz a rajzon, csak kissé ráncba szedtelek, mosolygott a szeplősorú tanárnő. Ortúrkász ámulva nézett a tengerszem vizébe. Inkább hasonlított ezer éves jövendőmondóhoz, mint ahhoz a jól fésült sima arcú fickóhoz a rajzlapon.
1: A bozontom és a szakállam nélkül már nem én lennék, hanem valaki más, válaszolta.
0: Hajnyírás és némi borotvahab alig ha változtathat meg lényegesen bárkit is, csak a külsejét varázsolja előnyösebbé, legyintett a szeplősorú tanárnő, és elmenőben még megígérte, hogy legközelebb olló és pamacs mellett zsebkendőt is hoz neki ajándékba.
2: Azért kellett megnyiratkoznia, hogy szebben mutasson valami sajton.
3: Inkább meg kellett volna enni a sajtot szépítkezés helyett.
0: Attól tartok, nem figyeltetek fel a mesében rejlő bölcsességre. Pedig valami nagyon fontos dologra tanította a szeplősorú tanárnő Ortúrkászt. Rákcsa, te értetted az üzenetet, ugye?
4: Hát, talán.
0: Lenne kedved csatlakozni hozzánk?
4: Most inkább nem.
0: Sejtem az okát. De hidd el, nincs mitől tartanod. Gyere le közénk.
4: Hát, legyen.
3: Hát ez meg mi?
5: Mi lett Rákcsával?
4: Hát, talán az új mamuszbojt az oka. Túl sokat ettem belőle.
0: Próbál csak mozgatni a szárnyaidat.

0: törékeny teremtmény lassan felemelkedett. Körbe repült a szekrényfeneket, majd újongva kiröppent az ajtórésen. A többiek sokáig néztek utána. A mesekönyv pedig belekezdett egy újabb mesébe. A mese arról szólt, hogyan változott egy falánk kövér ruhamoly ezüst színű pillangóvá.
1: Elhangzott Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. Huszadik mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és adta elő. Ő zenésítette meg Csík Mónika Szekrénylakók című versét is. Előadta Perisics Diana. A szereposztás a következő volt. Hihetetlen mesék könyve Elore Mina. Mesélő Giric Attila. Főcsutka Huszta Dániel. Alcsutka Német Attila. Kiscsutka és Mimi László Judit. Rákcsa Figura Terézia. Sipirc Szernkovics Gabriella. Dugófej Pongó Gábor. Kajlagomb Sirmer Zoltán. Büdi Gombos Dániel. Hangmérnök Milorád Icsitovic. Szerkesztő dramaturg Lakner Edit. Rendezte Lénárd Róbert. A hangjátékot a Vajdasági Rádió és Televízió drámai szerkesztősége készítette.
2: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! A mai mesében a Szekrénylakók utolsó történetét hallhattátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panoner.tv.com-ra.
3: Még nem tudom,

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 20 és 21 óra között.
0: 20 és 21 óra között.
1: Exiusz lágerek a 107,1-en.
3: Idézzük fel együtt
0: az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
1: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is.
2: A 107,1 MHz-en. Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjus slágerek 20 és 21 óra között. Exjus slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.